0: come on.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Végleges az augusztus 20-i programsorozat. Megvan ki az ország tortája. Strandokon segített a Vörös Kereszt. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Olcsóbbak lesznek az idei augusztus 20-i programok. A háromnapos rendezvénysorozat mindössze 4 milliárd forintjába kerül a központi költségvetésnek. Budapesten 10 helyszín lesz, egyebek mellett a Margit sziget, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér és a Várkert. Láthatunk katonai és légi parádét, és tartanak interaktív foglalkozásokat. A Budai Várba idén is beköltözik a mesterségek ünnepe, de ugyanott kap helyet a protestáns sokadalom. A Szabadság tér gasztrokerté alakul, míg a Műegyetem parton koncertekkel készülnek. A 20-ai tűzijáték, a félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig szemlélhetjük majd. Bíbor Fehér, ez a neve az idén győztes Magyarország tortájának. A gyulai kézműves cukrászda desszertje, erdei bogyós gyümölcsök, pirított mandula, tejfölös musz és rögös túró kombinációjából készült. Magyarország cukormentes tortáját pedig a Balatongyöröki Promenád Kávéház jegyzi. A szilvafácska nevű édességben dominál a zöld tea, a szilva, a dió, a tejcsokoládé és a fahéj is. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsődék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, sőt játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak, az ellenőrzött játszóterek 37 játszótéri eszközök 35%-ánál találtak valamilyen jogsértést. Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el.
1: Több mint 900 alkalommal nyújtott segítséget a Balatonparton a Vörös Kereszt. Az önkéntesek 10 déli strandon vannak jelen. Hozzájuk a leggyakrabban kajlóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. Mérséklődött a meleg, jelentős részben felhőtlen, csapadékmentes időre van kilátás. Olykor feltámad a szél, mindössze 30 fok lesz délután. Holnap is derűs idő vár ránk, a nyugati tájak kivételével több felé élénk marad a légmozgás. 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a száraz idő, felhő alig jelenik meg az égen. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: tehet a sejt.
1: Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? Smélt rohanok úgy a Kárkád Lui. Ez az út hova jut? A hepe

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Újra leállhat a paksi erőmű, megismerhetjük a kórházi fertőzések adatait. Rendőrök érkeztek a mentőkhöz, a mikrofonnál Gál Ildikó. Ismét felmerülhet a paksi atomerőmű leállítása. A miniszterelnök közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta, az előrejelzések szerint 4-5 napon belül újra csökkenhet a Dunavíz szintje, emiatt szűnhet meg az energiatermelés a reaktorban. Magyar Péter megosztotta ugyanakkor, hogy a helyszínen a fenékküszöb építésével párhuzamosan készenlétbe helyeznek két 80 méteres bárkát. Szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emelhetnek a Dunavíz szintjén. Szeptembertől bárki megismerheti a kórházi fertőzések adatait. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos egy háttérbeszélgetésen elmondta, az intézményi információk közlése régóta várat magára, a nyilvános közlés érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. Úgy vélte, nem cél egyes szolgáltatók megszégyenítése, azt szeretnék, ha a kórházak a fertőzéseket lehetőség szerint elkerülnék, figyelnék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni. Rendőrök jelentek meg az országos mentőszolgálatnál. Ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés miatt folytatnak nyomozást. Az ügy mentőautók beszerzését célzó közbeszerzési eljárással függ össze. A nyomozók házkutatásokat tartottak a Markó utcában és a Róbert Károly körúton, majd lefoglaltak iratokat, számlákat és adathordozókat. A szervezet közölte, mindenben együttműködik a hatósággal. Újabb területen, Borsodban is igazolta a Nébih a kőrisrontó karcsú díszbogár jelenlétét. A kártevő azért veszélyes, mert gátat szab a víz és tápanyag áramlásnak a növényben, így a fa kipusztulása pár éven belül megtörténik. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
2: Kőrisfák nem csak az erdőben, hanem városokban, kertekben, parkokban és az utak mentén is előfordulnak. Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat, az erdőszerető embereket és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kőrisfa mellett, amelynek a törzsén D-alakú röpjukak látható, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénkvörös színű, karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett haladják. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a Nébih honlapján tájékozódhat.
1: Olcsóbbak lesznek az idei augusztus 20-i programok. A háromnapos rendezvény sorozat mindössze 4 milliárd forintjába kerül a központi költségvetésnek. Budapesten 10 helyszín lesz, egyebek mellett a Margit sziget, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér és a Várkert. Láthatunk katonai és légi parádét, és tartanak interaktív foglalkozásokat. A budai várba idén is beköltözik a mesterségek ünnepe, de ugyanott kap helyet a protestáns sokadalom. A Szabadság tér gasztrokerté alakul, míg a Műegyetem rakparton koncertekkel készülnek. A 20-ai tűzijáték a félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig szemlélhetjük majd. Bíbor Fehér, ez a neve az idén győztes Magyarország tortájának. A gyulai kézműves cukrászda desszertje, erdei bogyós gyümölcsök, pirított mandula, tejfölös musz és rögös túró kombinációjából készült. Magyarország cukormentes tortáját pedig a Balatongyöröki Promenád Kávéház jegyzi. A szilvafácska nevű édességben dominál a zöld tea, a szilva, a dió, a tejcsokoládé és a fahéj is. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsődék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, sőt játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak, az ellenőrzött játszóterek 37 játszótéri eszközök 35%-ánál találtak valamilyen jogsértést. Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem vagy nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Ha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltetők felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
1: több mint 900 alkalommal nyújtott segítséget a Balatonparton a Vöröskereszt. Az önkéntesek 10 déli strandon vannak jelen. Hozzájuk a leggyakrabban kajlóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. Újra napirenden a 3-as metró meghosszabbítása. A BKK megkezdte az erről szóló tervek átvizsgálását. Cél a kivitelezési idő megállapítása és a kockázatok felmérése. A koncepció szerint csaknem 2 kilométeres szakasz épülne 2 új megállóval, a Rózsa utcánál és a Rákospalota Újpest vasútállomásnál. A beruházás egyik kockázata jelenleg, hogy rendkívül szoros ütemezésben kellene megvalósítani. Lángoló kocsival menekült az ámokfutó. Velencénél eredtek nyomába a rendőrök, mert autóján lejárt a műszaki. A 49 éves férfi nem állt meg az őt leintő egyenruhásoknak. Többszöri gyorshajtás mellett átlépte a záróvonalat, bekanyarodott forgalomtól elzárt területre is, később a piros lámpát figyelmen kívül hagyva, szabálytalanul előzve, elsőbbségadást elmulasztva, a szembejövő forgalmat veszélyeztetve, nagyjából 30 szabálysértést követett el. Pehére végül az állította meg, hogy kigyulladt a járgánya. Kiderült, jogosítványa sem volt, ráadásul korábban eltiltották a vezetéstől. Több mint 12 000 tonna. Ennyi szemetet szedtek össze a magyar erdőkből az állami erdészeti társaságok 2020 óta. Nagyjából 4100 illegális lerakót számoltak fel. Az esetek között kisebb halmok és több száz tonnás illegális hulladékgócok is vannak. Gemenc területén például mindössze 3 helyszínről 400 tonnányit kellett elszállítani. Körültekintéssel válasszunk szúnyogriasztót. Olyan szert alkalmazzunk, amely rendelkezik hatósági engedéllyel, és ezeket mindig az útmutató szerint használjuk, mondta rádióknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa.
4: Kizárólag a szabadon lévő védendő bőrfelületre szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a riasztó hatásra, akkor a kezelt bőrt le kell mosni. Sérült bőrfelületre, nyálkahártyára ne kerüljön a riasztószer, és nagyon fontos figyelembe venni az életkori korlátozásokat, mivel egyes termékek kisgyermekeken vagy várandós hölgyek esetében nem használhatók, illetve általános óvintézkedés, hogy a gyermekek készfejét és tenyerét ne kezeljük a riasztószerrel, mert azt a gyermek a szájában veheti.
1: Augusztus 20-ai hétvége előtt is nyújthatjuk a karunkat. Az Országos Vérellátószolgálat és a Magyar Vöröskereszt kiemelte, az ünnep előtti rövid munkahét befolyásolja a véradások számát, pedig az egészségügynek ez idő alatt is szüksége lesz vérkészítményekre, az ellátásra fel kell készülni. Ezért arra kérnek mindenkit, hogyha vért adnának, azt a hosszú hétvége előtt vagy egyből utána tegyék. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz idő miatt kevesebb helyen találnak vizet, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
5: Itt elsősorban a lakó környezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is. Tehát madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami viszonylag sekélyebb vizet biztosít.
1: Jelentős részben felhőtlen, csapadékmentes időre van kilátás. Olykor feltámad a szél, mindössze 30 fok lesz délután. Holnap is derűs idő vár ránk, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek hazánk fölé. A nyugati tájak kivételével többfelé élénk marad a légmozgás. Friss hajnalra ébredhetünk, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 13-án csütörtökön. Ma van a balkezesek világnapja. 1976 óta világszerte augusztus 13-án ünneplik a balkezesek napját. Egyébként nagyjából a népesség 10%-át tartják balkezesnek, azokat az embereket, akik íráshoz, kézi munkához elsősorban balkezüket használják. Én pedig most a jobb kezemmel nyomok egy startot a következő dalnak. Kid Rock, All Summer Long a Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best.

0: szeretem a legjobb zenék, hogy milyen idő lesz augusztus 13. napján, csütörtökön, kiderül a legfrissebb hírek végén. Rögtön 7:30, jó reggelt! Beyoncé és Sean Paul folytatja majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: a Best FM-en.
1: Végleges az augusztus 20-i programsorozat. Megvan ki az ország tortája. Strandokon segített a Vörös Kereszt. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Olcsóbbak lesznek az idei augusztus 20-i programok. A háromnapos rendezvénysorozat mindössze 4 milliárd forintjába kerül a központi költségvetésnek. Budapesten 10 helyszín lesz, egyebek mellett a Margit sziget, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér és a Várkert. Láthatunk katonai és légi parádét, és tartanak interaktív foglalkozásokat. A Budai Várba idén is beköltözik a Mesterségek ünnepe, de ugyanott kap helyet a protestáns sokadalom. A Szabadság tér gasztrokerté alakul, míg a Műegyetem parton koncertekkel készülnek. A 20-ai tűzijáték, a félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig szemlélhetjük majd. Bíbor Fehér, ez a neve az idén győztes Magyarország tortájának. A gyulai kézműves cukrászda desszertje, erdei bogyós gyümölcsök, pirított mandula, tejfölös musz és rögös túró kombinációjából készült. Magyarország cukormentes tortáját pedig a Balatongyöröki Promenád Kávéház jegyzi. A szilvafácska nevű édességben dominál a zöld tea, a szilva, a dió, a tejcsokoládé és a fahé is. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsődék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, sőt játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak, az ellenőrzött játszóterek 37 játszótéri eszközök 35%-ánál találtak valamilyen jogsértést. Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el.
1: Több mint 900 alkalommal nyújtott segítséget a Balatonparton a Vörös Kereszt. Az önkéntesek 10 déli strandon vannak jelen. Hozzájuk a leggyakrabban kajlóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. Mérséklődött a meleg, jelentős részben felhőtlen, csapadékmentes időre van kilátás. Olykor feltámad a szél, mindössze 30 fok lesz délután. Holnap is derűs idő vár ránk, a nyugati tájak kivételével többfelé élénk marad a légmozgás. 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a száraz idő, felhő alig jelenik meg az égen. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fel.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 13. csütörtök. Ma a napsütési lesz a főszerep a térségben. Csak kevés helyen lehetnek vékony felhők az égen. Csapadék sehol sem valószínű, a maximum pedig ma is 30 fok körül alakul. Ez a jó hír, mármint hogy nem 40, csak 30, úgyhogy akár reggeli tornázni is lehet a Nina Sky zenéjére. Move Your Body, jó reggelt a Westen!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt kívánok! Ha valaki már elindult és van közlekedési infója, elküldheti nekünk a 0620 55 55 155-re, én pedig cserébe játszom majd 7 után többek között a Cardigans Tom Jones-szal közös dalát. És zenél a Blaha Louisiana is. Friss hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Újra leállhat a paksi erőmű, megismerhetjük a kórházi fertőzések adatait. Rendőrök érkeztek a mentőkhöz, a mikrofonnál Gál Ildikó. Ismét felmerülhet a paksi atomerőmű leállítása. A miniszterelnök közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta, az előrejelzések szerint 4-5 napon belül újra csökkenhet a Duna víz szintje, emiatt szűnhet meg az energiatermelés a reaktorban. Magyar Péter megosztotta ugyanakkor, hogy a helyszínen a fenékküszöb építésével párhuzamosan készenlétbe helyeznek 2 80 méteres bárkát. Szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emelhetnek a Duna víz szintjén. Szeptembertől bárki megismerheti a kórházi fertőzések adatait. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen elmondta, az intézményi információk közlése régóta várat magára, a nyilvános közlés érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. Úgy vélte, nem cél egyes szolgáltatók megszégyenítése, azt szeretnék, ha a kórházak a fertőzéseket lehetőség szerint elkerülnék, figyelnék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni. Rendőrök jelentek meg az országos mentőszolgálatnál. Ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés miatt folytatnak nyomozást. Az ügy mentőautók beszerzését célzó közbeszerzési eljárással függ össze. A nyomozók házkutatásokat tartottak a Markó utcában és a Róbert Károly körúton, majd lefoglaltak iratokat, számlákat és adathordozókat. A szervezet közölte, mindenben együttműködik a hatósággal. Újabb területen, Borsodban is igazolta a Nébi a kőris rontó karcsú díszbogár jelenlétét. A kártevő azért veszélyes, mert gátat szab a víz és tápanyag áramlásnak a növényben, így a fa kipusztulása pár éven belül megtörténik. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
2: Kőris fák nem csak az erdőben, hanem városokban, kertekben, parkokban és az utak mentén is előfordulnak. Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat, az erdőszerető embereket és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kőrisfa mellett.
1: Jelentős részben felhőtlen, csapadékmentes időre van kilátás. Olykor feltámad a szél, mindössze 30 fok lesz délután. Holnap is derűs idő vár ránk, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek hazánk fölé. A nyugati tájak kivételével többfelé élénk marad a légmozgás. Friss hajnalra ébredhetünk, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a száraz idő, felhő alig jelenik meg az égen. Az ország nagy részére visszatér a kánikula.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: It's over, azaz vége van. Ezzel a két szóval, és mindezt SMS-ben elküldve szakított anno Justin Timberlake Britney Spears-el. Like I Love You, az ő dalával megy tovább a csütörtök reggel. Hello, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.
4: Best FM. Just something about you. When I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Best of M, a legjobb zenék. Augusztus 13-a van. A babonások kedvéért mondom, nem péntek, csütörtök. Ezen a napon 137 éve William Gray szabadalmaztatta az érmével működő telefont, amit nálunk egyre inkább elbontanak most már. A hagyományos módon hívható, de Viber üzenet, sőt, SMS is küldhető a 0620-55-55-155-re. Jennifer Hudson folytatja a Spotlight-tal. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zené.

Best FM, a legjobb zenék, kellemes nyári idő, sok napsütéssel, nulla felhővel kb. És ugyanennyi csapadékkal, 30 fok körüli maximum mellett, így telik a hét utolsó előtti munkanapja. Augusztus 13. csütörtök friss hírei jönnek, aztán Coolio és a See You When You Get There. Jó reggelt!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Vizsgálják a 3-as metró meghosszabbítását. 30 szabálysértést követett el az álmokfutó. Megtisztultak az erdők. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Újra napirenden a 3-as metró meghosszabbítása. A BKK megkezdte az erről szóló tervek átvizsgálását. Cél a kivitelezési idő megállapítása és a kockázatok felmérése. A koncepció szerint csaknem 2 kilométeres szakasz épülne 2 új megállóval, a Rózsa utcánál és a Rákospalota Újpest vasútállomásnál. A beruházás egyik kockázata jelenleg, hogy rendkívül szoros ütemezésben kellene megvalósítani. Lángoló kocsival menekült az álmokfutó. Velencénél eredtek nyomába a rendőrök, mert autóján lejárt a műszaki. A 49 éves férfi nem állt meg az őt leintő egyenruhásoknak. Többszöri gyorshajtás mellett átlépte a záróvonalat, bekanyarodott forgalomtól elzárt területre is, később a piros lámpát figyelmen kívül hagyva, szabálytalanul előzve, elsőbbségadást elmulasztva, a szembejövő forgalmat veszélyeztetve, nagyjából 30 szabálysértést követett el. Pehére végül az állította meg, hogy kigyulladt a járgánya. Kiderült, jogosítványa sem volt, ráadásul korábban eltiltották a vezetéstől. Több mint 12 000 tonna. Ennyi szemetet szedtek össze a magyar erdőkből az állami erdészeti társaságok 2020 óta. Nagyjából 4100 illegális lerakót számoltak fel. Az esetek között kisebb halmok és több száz tonnás illegális hulladékgócok is vannak. Gemenc területén például mindössze 3 helyszínről 400 tonnányit kellett elszállítani. Körültekintéssel válasszunk szúnyogriasztót. Olyan szert alkalmazzunk, amely rendelkezik hatósági engedéllyel, és ezeket mindig az útmutató szerint használjuk, mondta rádióknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa.
2: Kizárólag a szabadon lévő védendő bőrfelületet szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a riasztó hatásra, akkor a kezedből le kell mosni. Sérült bőrfelületre, nyálkahártyára ne kerüljön a riasztószer, és nagyon fontos figyelembe venni az életkori korlátozásokat, mivel egyes termékek kisgyermekeken vagy várandós hölgyek esetében nem használhatók, illetve általános óvintézkedés, hogy a gyermekek készfejét és tenyerét ne kezeljük a riasztószerrel, mert ott a gyermek a szájába veheti.
1: Jelentős részben felhőtlen, csapadékmentes időre van kilátás. Olykor feltámad a szél. Mindössze 30 fok lesz délután. Holnap is derűs idő vár ránk, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek hazánk fölé. A nyugati tájak kivételével többfelé élénk marad a légmozgás. Friss hajnalra ébredhetünk, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a száraz idő, felhő alig jelenik meg az égen. Az ország nagy részére visszatér a kánikula.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Ezt a FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 13-án csütörtökön, Ipoly napja van, sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. Ma van a balkezesek világnapja. Novem 137 évvel ezelőtt, ezen a napon William Gray szabadalmaztatta az érmével működő telefont. 127 éve a mai napon született Alfred Hitchcock, angol filmrendező, a feszültségkeltés, a borzongatás mestere, madarak, pszichó. Éve a mai napon indult útjára Amerikában Trey Parker és Matt Stone kultikus rajzfilm sorozata, a South Park. És 1984-ben ezen a napon született James Morrison angol énekes, dalszerző, gitáros, legnagyobb slágerei többek között debütáló kislemezeként megjelent You Give Me Something, vagy a Nelly Furtadóval közösen előadott Broken Strings című dalok. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 105.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autódarú, Kósvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
4: Augusztus 13-án csütörtökön a Pizzami 13. születésnapja alkalmából minden 13. játékos nyer. Gyere el üzleteinkbe és játsz! Feltételek a pizzami.hu-n.
5: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
0: Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: Ha egy kis nyugalomra vágynak, de nem hagynák el Budapestet, akkor érdemes ellátogatni a Schwab-hegyen található Jókai kertbe. Ez az a hely, ahol egy pillanat alatt elhalkul a város, és átveszi a főszerepet a madárcsicsergés, meg a fák susogása. Itt volt Jókai Mor kedvenc nyári menedéke. Írt, kertészkedett, rózsákat nemesített, és a kor legnagyobb művészeit is vendégül látta. A kert különlegessége, hogy ma is láthatók benne olyan faóriások, amelyeket maga Jókai ültetett több mint másfél évszázaddal ezelőtt. Az elmúlt években a területet jókai szellemiségét megőrizve újították fel, ismét rózsakert, gyümölcsfák és szőlőlugas várja a látogatókat. A természetvédelmi területen sétálva nem csak a kert történetével, hanem a környék élővilágával is megismerkedhetnek. Ha szeretik a történelmi hangulatú kerteket, a természet közelségét és egy kis csendes kikapcsolódást, a Jókai kert remek úti cél lehet egy hétvégi sétához. Hétfőtől szombatig ingyenesen látogatható.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
7: Fontosítatni a madarakat kánikulában és a hőség idején nem csak az embereknek, hanem a madaraknak is sok folyadékra van szükségük. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet. Kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, és a közepére érdemes lapos követ tenni, ahol a madarak megállhatnak, leszállhatnak. Minél inkább természethű lesz az itatónk, annál inkább kedvelni fogják a madarak is. Fontos az is, hogy az itató árnyékos vagy félárnyékos helyet kapjon, mert így védhetjük a madarakat a tűző napsütéstől, és a víz lassabban párolog. Az itató olyan helyre kerüljön, ahol nem érik el a macskák, és legyenek a közelében cserjék, fiatal fák, amelyeket az énekes madarak gyorsan elérhetnek a veszély esetén. Az itató a madarak fürdetése szempontjából is lényeges eleme a kertnek, a tollazat tisztán tartása a madarak állandó létfontosságú tevékenysége, és ne felejtsünk el gondoskodni a víz rendszeres cseréjéről is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
8: Gasztrokert, légiparádé és tűzijáték is lesz 20-án. Nyert a Bíbor Fehér, strandokon át helyt a Vörös Kereszt, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Olcsóbbak lesznek az idei augusztus 20-i programok. A háromnapos rendezvény sorozat mindössze 4 milliárd forintjába kerül a központi költségvetésnek. Budapesten 10 helyszín lesz, egyebek mellett a Margit sziget, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér és a Várkert. Láthatunk katonai és légi parádét, és tartanak interaktív foglalkozásokat. A budai várba idén is beköltözik a mesterségek ünnepe, de ugyanott kap helyet a protestáns sokadalom. A Szabadság tér gasztrokerté alakul, míg a Műegyetem rakparton koncertekkel készülnek. A 20-ai tűzijáték a félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig szemlélhetjük majd. Bíbor Fehér, ez a neve az idén győztes Magyarország tortájának. A gyulai kézműves cukrászda desszertje, erdei bogyós gyümölcsök, pirított mandula, tejfölös musz és rögös túró kombinációjából készült. Magyarország cukormentes tortáját pedig a Balatongyöröki Promenád Kávéház jegyzi. A szilvafácska nevű édességben dominál a zöld tea, a szilva, a dió, a tejcsokoládé és a fahéj is. megbukott az ellenőrzésen, a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsődék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, sőt játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
1: Közel 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak, az ellenőrzött játszóterek 37 játszótéri eszközök 35%-ánál találtak valamilyen jogsértést. Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el.
8: Több mint 900 alkalommal nyújtott segítséget a Balatonparton a Vöröskereszt. Az önkéntesek 10 déli strandon vannak jelen. Hozzájuk a leggyakrabban kajlóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. Jelentős részben felhőtlen, csapadékmentes időre van kilátás. Olykor feltámad a szél, mindössze 30 fok lesz délután. Holnap is derűs idő vár ránk, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek hazánk fölé. A nyugati tájak kivételével többfelé élénk marad a légmozgás. Friss hajnalra ébredhetünk, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a száraz idő, felhő alig jelenik meg az égen. Az ország nagy részére visszatér a kánikula.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
10: Most az az augusztus 13-án csütörtökön Ipoly napja van nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánva. 5 perccel 8 után indítom már is Tom Novi dalát. Jön még ebben a fél órában Robbie Williams, Melanie C és Ricky Martin is Mejával. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést. Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zenék. Legjobb zenék.
1: Zenék. Legjobb zenék. Zenék. Üzenet a távolból. Most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom.

0: hitet.
1: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt, jó utat augusztus 13-án csütörtökön. Szerencsére nem tudok különösebben nagy dugóról és balesetről sem, egyet leszámítva már, mint a dugók közül, M5 Röszke felé Ócsa és Inárcs között az elválasztósáv növényzetét vágják. A 32-es és a 37-es kilométer között a belső sávban lassan mozgó munkagépet kell kikerülni. Nagyjából 1 kilométer hosszan haraszolnak a járművek mögötte. Jó utat, ha közlekedési infó van, várom a 0620-55-55-155-re. Melanie C. és az I Turn To You jön a 90-es és 2000-es évekből.

0: Természetesen a legjobb zenék. A tegnapihoz fog hasonlítani a mai időjárás. Enyhe szél, 30 fok körüli maximum, sok napsütés, esni nem fog. A hétvégén szombaton, vasárnap és hétfőn aztán újból melegebb lesz, 34-36 fok körül. Jövő hét kedden pedig újból visszaesik a hőmérséklet. Még több friss infó és részletes időjárás jelentés a hírekben. Fél kilenc után pedig a Spin Doctors zenél.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli intézkedés jöhet Pakson, megismerhetjük a kórházi fertőzések adatait. Razziáztak a mentőknél, üdvözlöm Önöket, Gáli Ildikó vagyok. Ismét felmerülhet a paksi atomerőmű leállítása. A miniszterelnök közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta, az előrejelzések szerint 4-5 napon belül újra csökkenhet a Dunavíz szintje, emiatt szűnhet meg az energiatermelés a reaktorban. Magyar Péter megosztotta ugyanakkor, hogy a helyszínen a fenékküszöb építésével párhuzamosan készenlétbe helyeznek két 80 méteres bárkát. Szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emelhetnek a Dunavíz szintjén. Szeptembertől bárki megismerheti a kórházi fertőzések adatait. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen elmondta, az intézményi információk közlése régóta várat magára, a nyilvános közlés érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. Úgy vélte, nem cél egyes szolgáltatók megszégyenítése, azt szeretnék, ha a kórházak a fertőzéseket lehetőség szerint elkerülnék, figyelnék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni. Rendőrök jelentek meg az országos mentőszolgálatnál. Ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés miatt folytatnak nyomozást. Az ügy mentőautók beszerzését célzó közbeszerzési eljárással függ össze. A nyomozók házkutatásokat tartottak a Markó utcában és a Róbert Károly körúton, majd lefoglaltak iratokat, számlákat és adathordozókat. A szervezet közölte, mindenben együttműködik a hatósággal. Újabb területen, Borsodban is igazolta a Nébi a kőris rontó karcsú díszbogár jelenlétét. A kártevő azért veszélyes, mert gátat szab a víz és tápanyag áramlásnak a növényben, így a fa kipusztulása pár éven belül megtörténik. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
2: Kőris fák nem csak az erdőben, hanem városokban, kertekben, parkokban és az utak mentén is előfordulnak. Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat, az erdőszerető embereket és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kőrisfa mellett.
1: Mérséklődött a meleg, jelentős részben felhőtlen, csapadékmentes időre van kilátás. Olykor feltámad a szél, mindössze 30 fok lesz délután. Holnap is derűs idő vár ránk, a nyugati tájak kivételével többfelé élénk marad a légmozgás. 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a száraz idő, felhő alig jelenik meg az égen. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelei.

FM a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat, augusztus 13, nem péntek, csak csütörtök. Jó utat, ha valaki az M1-es munkálatokat az 1-es főúton kerülné ki, arra készüljön, hogy Óbarok térségében felmarják az aszfaltot, a 35-ös kilométernél félpályás korlátozásra, lassabb haladásra kell készülni ott is. Hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. Rögtön indítom a Deep Swing dalát, az In the Music-ot, de csak is a Backstreet Boys-é után. As long as you love me, a besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És aki úgy érzi, nem kapott eleget az ezredforduló legjavából, tartson velünk 9 után is. Can't get enough a címe a Soul Searcher dalának, nem tudok betelni, valami ilyesmit jelent, ki, mivel nem akár. Ezt is meg lehet írni, 0620 55 55 155, és persze, ha közlekedési hír van, az is jöhet ugyanide, hozom Karamell slágerét is.
2: Használd a szíved, a szívedet, csak figyeld a tömeget, azok döntik a falakat, ki tudják az igazat.
1: Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék, jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
4: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
5: Augusztus 13-án csütörtökön a Pizzami 13. születésnapja alkalmából minden 13. játékos nyer! Gyere el üzleteinkbe és játsz! Feltételek a pizzami.hu-n!
6: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
7: És bedobta!
8: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
7: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
8: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
9: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek fele.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
0: Best FM, a legjobb zenék! A Best FM-en.
2: Vizsgálják a 3-as metró meghosszabbítását. Jogsi nélkül száguldozott az álmokfutó. Erdőket tisztítottak meg. A mikrofonnál Gál Ildikó. Újra napirenden a 3-as metró meghosszabbítása. A BKK megkezdte az erről szóló tervek átvizsgálását. Cél a kivitelezési idő megállapítása és a kockázatok felmérése. A koncepció szerint csaknem 2 kilométeres szakasz épülne 2 új megállóval, a Rózsa utcánál és a Rákospalota Újpest vasútállomásnál. A beruházás egyik kockázata jelenleg, hogy rendkívül szoros ütemezésben kellene megvalósítani. Lángoló kocsival menekült az álmokfutó. Velencénél eredtek nyomába a rendőrök, mert autóján lejárt a műszaki. A 49 éves férfi nem állt meg az őt leintő egyenruhásoknak. Többszöri gyorshajtás mellett átlépte a záróvonalat, bekanyarodott forgalomtól elzárt területre is, később a piros lámpát figyelmen kívül hagyva, szabálytalanul előzve, elsőbbségadást elmulasztva, a szembejövő forgalmat veszélyeztetve, nagyjából 30 szabálysértést követett el. Pehére végül az állította meg, hogy kigyulladt a járgánya. Kiderült, jogosítványa sem volt, ráadásul korábban eltiltották a vezetéstől. Több mint 12 000 tonna. Ennyi szemetet szedtek össze a magyar erdőkből az állami erdészeti társaságok 2020 óta. Nagyjából 4100 illegális lerakót számoltak fel. Az esetek között kisebb halmok és több 100 tonnás illegális hulladékgócok is vannak. Gemenc területén például mindössze 3 helyszínről 400 tonnányit kellett elszállítani. Körültekintéssel válasszunk szúnyogriasztót. Olyan szert alkalmazzunk, amely rendelkezik hatósági engedéllyel, és ezeket mindig az útmutató szerint használjuk, mondta rádiónknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa.
3: Kizárólag a szabadon lévő védendő bőrfelületre szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a riasztó hatásra, akkor a kezedből le kell mosni. Sérült bőrfelületre, nyálkahártyára ne kerüljön a riasztószer, és nagyon fontos figyelembe venni az életkori korlátozásokat, mivel egyes termékek kisgyermekeken vagy várandós hölgyek esetében nem használhatók, illetve általános óvintézkedés, hogy a gyermekek készfejét és tenyerét ne kezeljük a riasztószerrel, mert ott a gyermek a szájába veheti.
2: Jelentős részben felhőtlen, csapadékmentes időre van kilátás, mikor feltámad a szél. Mindössze 30 fok lesz délután. Holnap is derűs idő vár ránk, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek hazánk fölé. A nyugati tájak kivételével többfelé élénk marad a légmozgás. Friss hajnalra ébredhetünk, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a száraz idő, felhő alig jelenik meg az égen. Az ország nagy részére visszatér a kánikula.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A hét közepén most már átlendülve, így csütörtök reggel, olyan illusztris társasággal fordulunk rá a hétvégére, melynek tagjai ebben az órában Jennifer Lopez, Carlos Santana, Michael Jackson, elsőként Florida Young Kesával, 4 perccel múlt 9, hello, jó utat, jó munkát, jó pihenést, ha a szabadság telik, Max M. Leventa vagyok.

Best FM, a legjobb zenék. Három gyors, friss közlekedési hír. M5 Röszke felé Úcsa és Inács között kaszálnak, 2-3 kilométeres a dugó. Ugyanekkor az M3-ason Vásárosnamény felé Kerekharaszt és 60 között, ahol bontják a terelést. Egy autó pedig vadat gázolt a 6-os főúton Pécs és Szentlőrinc között, a 210-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Jó utat, ez pedig már a Soul Searcher dala, a Kengeri Napfa Westen.

Ezt a fem a legjobb zenék. J-Lo ikrei lassan kiröppennek a fészekből, egyetemre mennek, de mielőtt még ez megtörténne, anya elvitte őket egy közös olaszországi nyaralásra. A paparazzók persze beélesítették az optikákat, és tele van az internet az 57 éves Jennifer Lopez bikinis fotóival.

Jazz FM, a legjobb zenék. Örülünk annak, hogy kimenőt kapott a forróság. Ma is kellemes nyári idő lesz 30 fok körüli maximummal. Sok napsütéssel, csapadék nélkül, élénk széllel. Aztán a hétvégére és a jövét legelejére visszamelegszik az idő 35-36 fok környékére. Majd a 20-ai ünnepre újból csökken a napközbeni maximum. 30 fokban nézhetjük a tűzijátékot. Jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből Danny Minogue dala Best 10.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a vége a csütörtök reggelnek, de aki még mindig nem tért magához, annak képresztőt fúj majd a Five. Szól majd az Everybody Get Up képzelő erőnket, pedig a Unique trenírozza. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: 10 budapesti helyszínen ünnepelhetünk 20-án. Megvan az ország tortája. Strandokon segített a Vöröskereszt. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Olcsóbbak lesznek az idei augusztus 20-i programok. A háromnapos rendezvénysorozat mindössze 4 milliárd forintjába kerül a központi költségvetésnek. Budapesten 10 helyszín lesz, egyebek mellett a Margit sziget, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér és a Várkert. Láthatunk katonai és légi parádét, és tartanak interaktív foglalkozásokat. A Budai várba idén is beköltözik a mesterségek ünnepe, de ugyanott kap helyet a protestáns sokadalom. A Szabadság tér gasztrokerté alakul, míg a Műegyetem rakparton koncertekkel készülnek. A 20-ai tűzijáték a félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig szemlélhetjük majd. Bíbor Fehér, ez a neve az idén győztes Magyarország tortájának. A gyulai kézműves cukrászda desszertje, erdei bogyós gyümölcsök, pirított mandula, tejfölös musz és rögös túró kombinációjából készült. Magyarország cukormentes tortáját pedig a Balatongyöröki Promenád Kávéház jegyzi. A szilvafácska nevű édességben dominál a zöld tea, a szilva, a dió, a tejcsokoládé és a fahéj is. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsődék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, sőt játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak, az ellenőrzött játszóterek 37 játszótéri eszközök 35%-ánál találtak valamilyen jogsértést. Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el.
1: Több mint 900 alkalommal nyújtott segítséget a Balatonparton a Vöröskereszt. Az önkéntesek 10 déli strandon vannak jelen. Hozzájuk a leggyakrabban kajlóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. Jelentős részben felhőtlen, csapadékmentes időre van kilátás. Olykor feltámad a szél, mindössze 30 fok lesz délután. Holnap is derűs idő vár ránk, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek hazánk fölé. A nyugati tájak kivételével többfelé élénk marad a légmozgás. Friss hajnalra ébredhetünk, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a száraz idő, felhő alig jelenik meg az égen. Az ország nagy részére visszatér a kánikula.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Valaki hívja a helyszínelőket, mert hogy itt az óra elején rögtön jön a Killer, a gyilkos Adams kis slágere, az óra pedig Sophia Liz Baxter, Murder on the Dance Floor, azaz gyilkos a Táncpark Etten című dalával indul, de ebben az órában hozom Inika Muzi, Here Comes the Hot Stepper-jét, jön majd Sarah Connor TQ-val, Kelly Clarkson és Gloria Estefan is. 4 perc elmúlt 10, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best

0: hogy akarod.
1: Best FM, a legjobb zenék. Szerintem Inike Muzi valahol a jamaikai tengerparton azóta is ennek a dalnak a jogdíjaiból éldegél. 1994-et írtunk, amikor óriási sláger lett a Here Comes the Hot Stepper, meghódította az amerikai Billboard 100-as listát is, és egyértelműen hozzájárult a 90-es évek közepének divat, illetve reklámvilágához is, hiszen számos divat bemutatón és filmben is felbukkant. Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new.

0: FM, a legjobb zenék. Norbitól kaptunk egy közlekedési infót, azt írja, M7 Balaton felé a fehérvári Osan lehajtó előtt ketten ütköztek. Nagy a dugó. Köszönjük szépen! Torlódásra kell továbbá készülni az M5-ösön Röszke felé Ócsa és Inács között. Az elválasztó sáv növényzetét kaszálják, és ugyanebből az okból kifolyólag lassabb az M0-as és az M3-as felé az M5-ös és az M4-es csomópontja között. Jó utat, ha dugó baleset van, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szebbnél szebb fotók készültek a tegnapi részleges napfogyatkozásról, kozmikus téma pedig a délelőtt utolsó órájában is lesz majd. A Holdig és vissza a To the Moon and Back jön majd a Savage Garden és a Vénus is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi!
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: Gyönyörű képeket lehet készíteni ilyenkor is a fővárosról. Budapestre egyébként rengeteg turista érkezik minden évben, akik nagyon szeretnek fényképeket készíteni a fővárosról. A legjobb fotó helyszínekről a közösségi média oldalakra is szívesen töltenek fel képeket. Budapest egyik legjobb fotó helyszíne valószínűleg a Gellért hegyen van, egy olyan helyen, amit a turistákon kívül mások még nem is nagyon fedeztek fel. Ha igazán Instagramra illő képeket vagy videót akarunk csinálni, akkor a legjobb az Erzsébet híd budai oldalán felvételeket készíteni. Szent Gellért szobra és a mögötte lévő oszlopok kiváló helyszín erre. Az egyik legjobb hely a szobor mögötti ösvény, ahonnan a turisták imádnak felvételeket készíteni. Aki arra jár először, az maga is kipróbálhatja, hogy milyen képeket lehet lőni innen, vagy akár a főváros bármelyik pontján.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Margit-szigeti zenélő szökőkút Budapest egyik legkedveltebb ingyenes látványossága, amely a városkép ikonikus része lett, hasonlóan a Halászbástyához vagy a Hősök teréhez. Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű építményében, a 35 méter átmérőjű medencében a vízsugarak a zeneritmusára táncolnak, akár 10 méter magasra is fellőve. A program délelőtt 11 órától egészen este 10 óráig tart, óránkénti váltásban. A repertoár rendkívül változatos, a gyerekdaloktól és a filmzenéktől kezdve a klasszikusokon át egészen a modern pop-rock slágerekig terjed. Hallhatunk többek között Queent, Rolling Stones-t vagy a Jégvarázs zenéjét is. Az igazi varázslat sötétedés után kezdődik, amikor a színes fényfestés és a látványos kivilágítás teszi felejthetetlenné az élményt. Ideális helyszín egy könnyed esti sétához vagy családi kikapcsolódáshoz a sziget déli részén, a Margit híd közelében.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
7: Jön az ősz, emelkedtek az albérletárak, elstartol a fenékküszöb építés Paksnál, továbbra is marad a kánikula, eső nem lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Ma megkezdik Pakson a dunai fenékküszöb építését, mert azonnali lépésekre van szükség a rekordalacsony vízállás miatt. Ezt a miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, a beruházással pár héten belül biztosíthatják, hogy a Duna vízszintje az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne kerüljön kritikus szint alá. Ideiglenes megoldásként készenlétbe helyeznek egy 80 méteres bárkát, ezek elsüllyesztésével is emelhetnek a vízszinten. A kormány főjelezte, a honvédelmi miniszter 100 katonát rendelt ki az építkezés támogatására, és 24 órás munkavégzést rendeltek el. Visszafogottan drágultak az albérletek júliusban. Országosan 1,6, Budapesten 1,7%-kal emelkedtek a bérleti díjak egy hónap alatt. A hó elején a fővárosban 260 000 forint volt az átlagos havi bérleti díj. Debrecenben 220, Szegeden 210, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer forint volt az átlag. Pécset 180, Miskolcon pedig 130 ezer forintért kínálták az albérleteket. Eloltották a tüzet ma reggelre Öskünél, ott mintegy 20 hektáron égett a növényzet. A lángok megfékezésén több település tűzoltói dolgoztak, az oltást a honvédség helikoptere és a lakosság is segítette. A tűz miatt órákra lezárták a 8-as főutat, Pétfürdő és Hajmáskér között, és átmenetileg a vonatok sem közlekedtek Veszprém és Székesfehérvár között. Lionel Messi édesapja halála után a visszavonulását is kilátásba helyezte. A 39 éves argentin labdarúgó a közösségi médiában búcsúzott a 68 évesen, hosszantartó betegség után elhunyt Jorge Messitől, aki 14 éves kora óta az ügynöke is volt. A futballista azt írta, egyelőre nem tudja, hogy hogyan folytatja nélküle az életét, és abban sem biztos, hogy még sokáig játszik. Messi felidézte, édesapja nagyon szerette volna, hogy pályára lépjen az idei világbajnokságon. Ez meg is történt, Argentína végül ezüstérmes lett az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban megrendezett VB-n. Folytatódik a száraz, napos idő, ma csak kevés fátyol felhő zavarhatja meg a napsütést. Eső sehol sem várható, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Holnap hasonló időre készülhetünk, a szél helyenként megélénkül ugyan, délután azonban már 28-33 fokot mérhetünk majd. Szombaton is marad a napsütéses és csapadékmentes időjárás, tovább erősödik a nappali felmelegedés, a maximumok 30 és 35 fok között várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Tévhit, hogy a zenekar neve a japán Ko régi és Shin új szavak összevonása, ezt a tagok cáfolták. A tagok, akik brittek, Bristolból, ők tehát a Koshin és 2001-es Catch című dalukkal indul a csütörtök délelőtt utolsó órája. Hozom még Shanice dalát, I Love Your Smile, és szól majd a Grease 2000 is. Hívható SMS Viber 0620 5555 155, 4 perc elmúlt 11. Hello, Max M. Levente vagyok.

0: Rest FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es éveknél egy picit korábbra tekerjük most vissza az időkerekét. 1965 és 70 között volt látható az amerikai sorozat az I Dream of Jeannie, azaz Jeannie a házi szellem. Főszerepben többek között a Jockey Ewingot is alakító Larry Hagman-nel. Na, ennek a sorozatnak a főcímzenéjét használta alapul, szemplingelte, mintavételezte 1990-ben a Dimples D. Jön a Sucker DJ itt a Besten.
1: Best FM.

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Majdnem 10 kilométeres a torlódás az M0-áson, az M3-as felé az M5-ös és az M4-es csomópont között. Mozgótereléssel kézikaszálást végeznek, ezen a szakaszon csak egy sáv járható, ez az oka. Egyes főút Óbarok térségében felmarják az aszfaltot, a 35-ös kilométernél félpályás korlátozásra és lassabb haladásra kell készülni. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Sajé! Dalát már Majoros Rita indítja. Jön a Hey Sexy Lady a legfrissebb hírek után. Jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autódaru, Kósvéber.
3: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
0: A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
5: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont, és persze ne felejtsük, 40 éves lesz a Forma 1-es magyar nagydíj. Szó szerint minden sportág szerelmese megtalálhatja a kedvenc sportjának nagy hazai eseményét, annak helyszínét és időpontját. Tehát, hogy a sport szerelmesei ne maradjanak le semmiről, érdemes az interneten megkeresni a 2026-os sportnaptárat, ami minden eseményt és azok időpontját is tartalmazza.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A mozikedvelői számára Budapest számos olyan helyszínt kínál, amelyeket hollywoodi produkciók is előszeretettel választanak forgatási helyszínül. Például a Magyar Állami Operaház. Ybl Miklós tervei alapján az Andrássy úton emelkedő tekintélyes épület igen kedvelt célpont a nemzetközi filmes stábok körében. Dario Argento 1998-as az Operaház Fantomja című feldolgozása teljes egészében itt készült, ahol az épület a párizsi operaházat jelenítette meg. Woody Allen 1975-ös Szerelem és halál című alkotásában pedig a Szentpétervári opera szerepét töltötte be. Jennifer Lawrence is ezen a színpadon tűnt fel orosz balerina szerepében a Vörös Veréb című film bevezető jelenetében, és bár a Kém című vígjátékban Budapest önmagát alakította és több magyarországi helyszín, mint például a Balaton is feltűnt, az operaház itt egy kaszinóként kapott szerepet a filmkészítők elképzelései szerint.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
6: 100 katona biztosítja a fenékküszöb építését Paksnál. Az Etna ismét megbénította a légiforgalmat Szicíliában. Medvét láttak Nógrádban. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Megkezdik ma Pakson a dunai fenékküszöb építését. A miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, a rekordalacsony vízállás miatt azonnali beavatkozásra van szükség. Magyar Péter hozzátette, a beruházással várhatóan néhány héten belül biztosíthatják, hogy a Duna vízszintje az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne csökkenjen a kritikus szint alá. Átmeneti megoldásként egy 80 méteres bárkát is készenlétbe helyeznek, amelynek elsüllyesztésével szükség esetén emelhetik a vízszintet. Az építkezésen éjjel-nappal dolgoznak, a munkálatok támogatására pedig 100 katonát is kivezényeltek. Kritikus szintre csökkent a Duna vízállása Csernavódánál. Ma reggel ezért megkezdték a romániai atomerőmű még működő kettes blokkjának fokozatos leállítását. Tegnap mínusz 233 cm-es vízállást mértek, amelynél az erőmű hűtőrendszere már nem működtethető biztonságosan. A Duna vízhozama báziásnál történelmi mélypontra másodpercenként 1350 köbméterre csökkent. Az atomerőmű első blokját már július végén leállították. A két blokk együttesen Románia villamosenergia szükségletének mintegy 20%-át fedezi. Medve bukkant fel a Nógrád vármegyei Szilas-Pogonyi tónál. Az állatot szerda hajnalban látták a víznél, feltehetően inni ment oda. A magyarországos medvefigyelő fokozott óvatosságot kér a környéken élőktől, mivel a közelben település és állattartó telep is található. A szakemberek szerint a medve várhatóan tovább áll. Arra figyelmeztetnek, hogy ha valaki medvével találkozik, ne közelítse meg, ne fusson el és ne próbáljon közelről fényképet készíteni. Érdemes nyugodtan, lassan hátrálva, minél nagyobb távol tartani az állattól. Továbbra is zárva tart a szicíliai Catania reptér az Etna miatt. Állítólag leghamarabb délután újra indíthatják a forgalmat. Az elmúlt napokban 700 járatot töröltek, emiatt turisták ezrei rekedtek Szicíliában. Az Etna múlt pénteken lett aktív ismét. Csapadék továbbra sem lesz, kevés fátyol és gomoly felhő lesz felettünk. A részleteket azonnal mondom. Ma sok napsütés várható, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen. Csapadékra nem kell számítani. Késő délután 27 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk. Holnap is napos, száraz idő lesz, hajnalban 8-19, délután 28-23 fok várható. Szombaton aztán tovább melegszik az idő, a szél helyenként megélénkül. A sok napsütés mellett 30-35 fokig emelkedik a hőmérséklet.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csütörtöki jó kedvet, jó hangulatot kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Remélem, hogy ma is velem tartanak egy kicsit, és együtt rádiózunk legalább egy-két perc vagy egy-két óra erejéig. A legjobbakat hozom. Ezt már beígérhetem most, mint a Pets and Small és a Feel Good, vagy éppen a Crystal Waters és a Pure Love. Segivel pedig már indulunk is.
0: Messze fel!

legjobb zenék. Zola Dalát hallottuk, ez volt a Sehova se passzolók, a Krisztál Waters pedig a jó hangulatért felel a következő percekben, de előtte gyorsan köszöntök mindenkit, szép csütörtök délutánt kívánok, remélem, hogy jól alakult eddig a nap, és hogy a Best FM-et választják egész délután. Én Majoros Rita vagyok, itt leszek önökkel 6 óráig, és a legjobb zenéket hozom. Azokból az időkből, amikor a Tégdet tagjaiba voltunk szerelmesek, vagy azt gondoltuk, hogy a Spice Girls-ös csajok a legjobb barátnőink, gyanítom, hogy akik a 90-es, 2000-es évek zenéiért rajonganak, tudják, miről beszélek. Úgyhogy menjünk tovább, és abban a szellemben, amikor még kis pillangócsatokat raktunk a hajunkba, érkezzen a Krisztál Waters és a 100% Pure Love itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A mai délutánon is utazhatunk együtt, akárki, akármerre jár, hallgasson Best FM-et, én hozzon folyamatosan a legfrissebb információkat az utakról. Önök pedig, ha látnak valamit, akkor üzenjenek, vagy hívjanak 0620-55-55-155. Az M0-as autóút keleti szektorán, az M3-as autópálya felé, az M5-ös autópálya és az M4-es autóút csomópontja között mozgó tereléssel kézikaszálás folyik a 30-as és a 42-es kilométerek között. Csak egy sáv járható, de már 7-8 kilométeres az araszolás. Sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé is, Tata és Biatorbágy között továbbra is szakaszos lassulás van, ugyebár főként a külső sávban. Az M3-ason Budapest felé 60 és Kerekharaszt között pedig elbontják a képített terelést, az 52-es és a 48-as kilométerek között a külső sáv zárva van, 2-3 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155 még egyszer a számunk, bárkinek infója van. Köszönöm, ha megírja vagy felhív. Sokan pedig az utakon is dolgoznak, ahogy hallották is. Vigyázzunk rájuk is, vigyázzunk egymásra is, jó utat mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A Best FM-en.
1: Csepp a tengerben, ez volt a Jazz Megazdala. 1998 volt, de régen hallottam, de azt hiszem ez egy örök klasszikus marad. Hát a következő órában is lesznek örök klasszikusok, de előtte most még friss hírek jönnek, mert hogy pár perc múlva egy óra, aztán érkezik majd a Coldplay. És itt lesz a Roy és Ádám dala, csapból is én folyok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
2: Olcsó, mint egy éve? Az Aldiban igen! A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi!
3: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: A Városliget változatos területei és az ott fellelhető számos nevezetesség rendszeresen keltik fel a filmkészítők érdeklődését. Will Smith 2019-es tudományos fantasztikus filmjében, a Gemini Manben például a Széchenyi gyógyfürdő tűnik fel. A Hősök tere szintén jelentős helyszínként szolgált a 2013-as Die Hard, drágább, mint az életet című akciófilmben, ahol egy moszkvai bírósági épület előtti teret jelenített meg. Az Alpár Ignác tervei alapján épült Vajdahunyadvára szintén sűrűn választott forgatási helyszín filmekhez és televíziós sorozatokhoz. Az itt készült produkciók közül kiemelkedik a Netflix Vaják című sorozata. Ebben az esetben a vár egyik belső terét használták, melyet árpádkori stílusú pillérek, gyámkövek és oszlopfők másolataival egészítettek ki. Ez a helyszín abban a jelenetben ismerhető fel, amikor a címszereplő felkeresi Stregobort, a varázslót.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
5: A Margit-sziget középső részén található kisállatkert egy kellemes, díjmentes program lehetőség minden korosztály számára. A közel 5200 négyzetméteres területen elsősorban Magyarországon is őshonos állatfajokkal találkozhatunk. A kert az 1950-es évek óta fogadja a látogatókat, jelenlegi formáját pedig a 2002-es felújítás során nyerte el. A gyakran vadaskertként emlegetett területen dámvadak, szarvasfélék és mezénynyulak is élnek, amelyek a sziget egykori természetközeli hangulatát idézik meg. A kisállatkert másik részén vízi madarak és hazai madárfajok figyelhetők meg. Külön kifutókban olyan sérült ragadozó madarak élnek, amelyek gondozói segítséggel találtak új otthonra. Ezek az állatok már nem térhetnek vissza a természetbe, de itt biztonságban élnek. A kertet kívülről az év minden napján körbe lehet járni. A belső sétányok meghatározott nyitvatartási időben látogathatók. Ideális választás egy nyugodt, természetközeli sétához.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
6: 6 milliárd forintot ad a kormány az Aszály elleni védekezésre. Több mint 200 halálos áldozata van a kolumbiai földrengésnek. 20 hektáron pusztított a tűz ösküvőjét. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány elleni védekezésre. Az erről szóló határozat a magyar közlönyben is megjelent. A döntés értelmében csaknem 6,2 milliárd forintot biztosítanak az Országos Vízügyi Főigazgatóság kárelhárítási és védekezési feladataira. Az összeget az idei központi költségvetésből egyszeri átcsoportosítással kapják meg a vízügyi igazgatóságok. A forrásból az asszály és a víz hiány okozta problémák kezeléséhez kapcsolódó munkákat és költségeket finanszírozzák. Javaslatcsomagot készített a látássérültek mindennapjainak megkönnyítésére az útjelző országos hálózat. A 41 esületet tömörítő ernyőszervezet egyebek mellett tapintható jelzéseket és akusztikus utastájékoztatást javasol a busz és vasúti megállókban, valamint személyi segítők biztosítását a közlekedési csomópontokban. Kezdeményezik azt is, hogy több digitális segédeszközt támogasson az egészségbiztosító, emellett országos személyzeti szűrőrendszer kialakítása biztosítását és a látássérültek számára könnyebben használható elektronikus egészségügyi szolgáltatásokat sürgetnek. 2,1 millió euró sürgősségi humanitárius támogatást nyújt Kolumbiának az Európai Unió. A dél-amerikai országban a hét elején 7,4-es erősségű földrengést pusztított. Több mint 200 ember meghalt, mintegy 1600 épület pedig összedőlt vagy megrongálódott. Az uniós támogatásból egészségügyi ellátást, ivóvizet, élelmiszert és ideiglenes menedéket biztosítanak a károsultaknak. Kolumbia aktiválta az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusát is. A mentőcsapatok, a hadsereg és önkéntesek továbbra is túlélők után kutatnak a romok között. Eloltották a tüzet ma reggelre Öskünél, ott mintegy 20 hektáron égett a növényzet. A lángok megfékezésén több település tűzoltói dolgoztak, az oltást a honvédség helikoptere és a lakosság is segítette. A tűz miatt órákra lezárták a 8-as főutat Pétfürdő és Hajmáskér között, és átmenetileg a vonatok sem közlekedtek Veszprém és Székesfehérvár között. Sok napsütésre számíthatunk, a nagyrészt felhőtlen vagy kissé fátyol felhős égbolt mellett, így csapadék sem lesz. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Holnap nagyrészt derült, napos idő várható szintén csapadék nélkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 19, a legmagasabb nappali érték 28 és 33 fok között alakul. Szombaton sem lesz érdemi változás, a maximumok 30 és 35 fok között lesznek majd.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: Szép délután továbbra is, csütörtököt. Jó csütörtököt kívánok mindenkinek, és nagyon jó hangulatot. Én Majoros Rita vagyok, tartsanak velem egyébként 1 óra múlt 4 perccel. A folytatásban a Roy és Ádám érkezik, és a Csapból is én folyok. Hamarosan felteszem a napkérdését is, úgyhogy maradjanak, izgalmas lesz. De mindezelőtt a Coldplay indítja az órát. Már itt is az Adventure of a Lifetime. Best

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

Best FM van legjobb zenék. Ma van a balkezesek világnapja, úgyhogy ma őket ünnepeljük. Össze is gyűjtöttem néhány érdekességet. Na, világon minden hatodik ember balkezes. Érdekes tény, hogy a művészek, festők, zenészek csak úgy, mint egyes sportág a képviselői, valamint a tudósok között is több a balkezes. A balkezesek napját egyébként 1976 óta ünnepeljük, világszerte augusztus 13-án, és az is érdekes, hogy szinte senki nem tekinthető tisztán bal, vagy tisztán jobbkezesnek. Nagyjából a népesség 10%-át tartjuk balkezesnek, közülük pedig 70%-uk férfi. A balkezesek aránya a nyugati országokban folyamatosan nő, Ázsiában viszont mindig is kisebb volt, ennek vélhetően vallási okokra visszavezethető tiltás az eredete. Kevésbé ismert tény, hogy a NASA Apollo programjában résztvevő űrhajósok közül minden negyedik balkezes volt. Hasonlóan a Macintosh tervező csapatához, ahol 5 munkásból 4 volt balkezes, ez is milyen érdekes. És nagyon sok tudós és híresség is van balkezesként, például, vagy legalábbis balkezesként lejegyezve, mint Leonardo da Vinci, Raffaello, Michelangelo, Van Gogh, vagy éppen Mark Twain, Isaac Newton, Albert Einstein, Beethoven, mind-mind balkezesek voltak. De a mai hírességek közül is nagyon sokan balkezesek, Lady Gaga, Eminem, Vilmos Herceg, Bruce Willis, Morgan Freeman, vagy éppen Robert De Niro. Na önök, jobb vagy balkezesek? Ha bal, akkor ma önöket ünnepeljük. 0-20-55-55-155, jöttnek az üzenetek, mellé Dérheni és az Ég veled a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az autósoknak, meg is jöttem a legfrissebb útinfókkal. Budapestről kaptam egyet, hogy baleset történt a Budaörsi úton, méghozzá a Zólyom köznél, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani. Sokan haladnak az M1-esen is, Budapest felé, Tata és Biatorbágy között, lassulás van, torlódás főként a külső sávban, szintén az M1-esen, de távolabb az M85-ös autó csomópontjában mindkét oldalon szalagkorlátot javítanak. A 130-as, 131-es kilométerek között a belső sáv zárva van, Budapest felé 3, Hegyeshalom felé most 1-2 kilométeres az araszolás. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Továbbra is ide várom az infókat, bárki bármit lát, már jöhet is. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Charlie és Giovanni dal, az Evezzünk egy hajóban, ezek pedig 2 órakor a legfrissebb hírek, mert hogy pár perc múlva 2 óra lesz. Nagyon gyorsan telik ez a délután, úgyhogy legyünk gyorsak mi is a következő órában. Itt lesz majd Jennifer Lopez és a Get Right. Jön majd a Kovaszki meg a Vega is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Programdömping lesz jövő héten a nemzeti ünnep alkalmából. Rengeteg erdő és bozót tűz van Horvátországban, Szerbiában és Montenegróban. Továbbra is meleg lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Több napos program sorozattal készül a főváros augusztus 20-ára. Egyes rendezvények már 19-én, azaz jövő szerdán elkezdődnek, és még vasárnap is lesznek programok. Visszatér a Magyar Ízek utcája és a Mesterségek ünnepe, a parlament pedig ingyenesen, regisztráció nélkül lesz látogatható. Megtartják a tisztavatást és a katonai légiparádét is. Az esti műsorban drón, fény és tűzijátéksó lesz, amelyet a Láncid és a Margit híd közötti budai rakpartról lehet majd a legjobban látni. Teljesen leállt Románia egyetlen atomerőműve a Duna rendkívül alacsony vízhozama miatt. A csernavodai létesítmény kettes blokkját is lekapcsolták, az egyes reaktor pedig már július vége óta nem működik. Szakemberek szerint legalább 10 napig nem lehet szó az újraindításról. A két egyenként 700 megawattos blokk együtt a román villamos energia termelés mintegy ötödét biztosítja. A kieső áramot részben hazai forrásokból, szélerőművekből, széntüzelésű erőművekből és vízenergia részben pedig importból pótolják. Egyszerre küzdenek erdő és bozott tüzekkel a tűzoltók több nyugat-balkáni országban. Szerbiában mintegy 40 helyszínen ég a növényzet. Montenegróban több tengerparti térséget is érintenek a lángok. Horvátországban Brács szigetén és Rijeka közelében, Bosznia-Hercegovinában Nevezinje térségében oltanak. A tartós hőség, a kiszáradt növényzet és az erős változó irányú szél segíti a lángok gyors terjedését és jelentősen nehezíti az oltást. Tenerifén fogtak el egy kábítószer kereskedelemmel gyanúsított magyar párt. A rendőrség szerint a 30-as éveiben járó férfi és nő irányító szerepet töltött be egy bűnszervezetben, majd a felelősségre vonás elől külföldre menekültek. Mindketten felkerültek a magyar rendőrség top 50-es és az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek körözési listájára. Az ügyben korábban több ezer tő kendert és több mint 180 kg marihuánát foglaltak le. A két gyanúsítottat a magyar és a spanyol hatóságok együttműködésével fogták el. Folytatódik a száraz napos idő, ma csak kevés fátyol felhő zavarhatja meg a napsütést. Eső sehol sem várható, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Holnap hasonló időre készülhetünk, a szél helyenként megélénkül ugyan, délután azonban már 28-33 fokot mérhetünk majd. Szombaton is marad a napsütéses és csapadékmentes időjárás, tovább erősödik a nappali felmelegedés, a maximumok 30 és 35 fok között várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra után is isteni délután kívánok mindenkinek, 5 perccel járunk egyébként 2 után. Én Majoros Rita vagyok ebben az órában is. Csak a kedvencek jönnek, mint az Afro Medusa és a Pasilda. De itt lesz Gabrielle és a Dreams is, jön majd Avril Lavigne és a Complicated. Most pedig Jennifer Lopez-zel táncolunk és indítjuk az órát. Jön a Get Right. Szép napot!
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Ma van a balkezesek világnapja, és erről már ugye az előző órában beszélgettünk, és írt nekem Péter egy nagyon érdekeset. Azt írja, hogy szia, én jobb kezemet használom írásra, viszont így fogalmaz, biológiailag balkezes vagyok. Azt úgy tudod kideríteni, hogy te milyen kezes vagy, hogy összekulcsolod az ujjaidat, és megnézed, melyik ujjad van felül, melyik hüvelykujjad. Én most összekulcsoltam, nekem automatikusan a jobb. Taps teszt, hogyha ösztönből és nem odafigyeléssel tapsolsz, akkor melyik kezed van felül? Nekem a jobb. És én is utána néztem ezeknek, mert hogy nem hallottam ezekről a tesztekről, úgyhogy azt írják még, hogy a karbatett kéz is ilyen, hogyha automatikusan karba tesszük a kezünket, amelyik felül van, nekem a jobb, akkor jobb kezes vagyok, vagy ez a nézzünk hátra, hogy ha a jobb vagy a bal vállunk fölött fordítjuk hátra a fejünket, én automatikusan a jobb vállam felett, vagy a kacsintás, hogy például melyik szemünkkel kacsintunk általában, a megegyező oldal a domináns kezünk is. Nagyon-nagyon érdekes. Úgyhogy Péter, köszönöm szépen neked ezeket a teszteket. Most szerintem ezzel elszórakoztatom magam itt egy kicsit. Itt a stúdióban lehet, hogy furcsán fognak nézni a kollégák, de számomra ez érdekes, úgyhogy a balkezesek világnapját továbbra is ünnepeljük. Ha önöknek is vannak hasonló érdekességeik, írják meg, vagy hívjanak fel 0620-55-55-155 a számunk. Nekem érdekes dalaim vannak. Itt a folytatásban érkezik mindjárt az Afro Medúza és a Passzilda, most a Fugees és a Radio Nata Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok azoknak, akik éppen az utakon vannak, mert meg is hoztam a legfrissebb infókat. Az M3-as autópályán Budapest felé Bagnál kiépített terelés előtt 3-4 kilométeres a torlódás, úgyhogy ezzel számoljanak. Az M7-esen Letenye felé a Velencei tónál pedig korábban két autó karambolozott a 45-ös kilométernél, már járható minden sáv, de még mindig 3-4 kilométeres a torlódás. Pécsett a 6-os főúton, a Nagy Lajos Király útja és a Jókai utca kereszteződésénél két autó ütközött, úgyhogy a 198-as kilométernél az 5-ből 2 sáv járható. Az M6-oson az Ivándárda felé vezető oldalon a 163-as kilométernél található Bonyhád-Bátaszék-Baja csomópontban lezárták a lehajtó ágat aszfaltozás miatt. A terelő utat a 173-as kilométernél lévő Pécsvárad-Somberek csomópontig jelölték ki, ahol a csomópontban visszafordulva lehet eljutni az 55-ös főút felé Baja irányába. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha valaki lát valamit az utakon, tényleg bárhol az országban, ami szerinte infó lehet a többi autózónak, akkor mindenképpen ossza meg velem, én pedig a többiekkel. Nagyon jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Velünk marad a kánikula. Súlyos gondot jelent az asszály. Készülünk az Oscar átadóra. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Marad a hőség. Továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis magas nyomású légköri rendszerek, azaz anticiklonok határozzák meg. A leszálló, száraz levegő és a zavartalan napsütés pedig kedvez a kánikulának, mondta rádiónkban Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztály vezetője.
2: Egy anticiklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és az nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek. Egyik anticiklomból másikba csöppentünk, és gyakorlatilag egy-egy hidegfront szakította meg nagyon rövid időre. Ez ismétlődését mutatja az anticiklonális helyzeteknek. Most sajnos pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor ugye inkább az anticiklonok dominálnak, és inkább a hőhullámok mutatják meg az erejüket.
1: Nagyon kellene az eső, a talaj csak nem országszerte rendkívül száraz, ilyen nagy területen, ilyen mértékű talajkiszáradás 2022-ben sem volt tapasztalható. Jelenleg hazánk túlnyomó részén nagyfokú vagy a legmagasabb fokozatú súlyos mezőgazdasági aszály van, utóbbi területi aránya meghaladja az 50%-ot. A napraforgó kényszer érésben van, a kukorica öntözetlen állományai nagyon gyengék, kiszáradás előtt állnak. Drágulnak, de nem vészesen az albérletek itthon. Júliusban országszerte 1,6, Budapesten 1,7%-kal emelkedtek a bérleti díjak egy hónap alatt. A hó elején a fővárosban 260 000 forint volt az átlagos havi bérleti díj. Debrecenben 220, Szegeden 210, Győrben és Székesfehérváron 200 000 forint volt az átlag fizetnivaló. Miskolcon pedig 130 000 forintért kínálták a kiadó lakásokat. Létrejött az Oscar-díjra nevező bizottság hazánkban. A testületet a Nemzeti Filmintézet hívta össze a Filmreform 2006 közreműködésével. A szakemberek szeptemberben döntenek a magyar Oscar jelölésről. A tagok között van Erdély Mátyás operatőr, Gazdag Gyula forgatókönyvíró rendező, Gelencsér Gábor filmtörténész kritikus, Kocsis Ágnes rendező, László Sára producer és Horváth Kristóf fesztivál igazgató a fiatal filmesek képviseletében. Mérséklődött a meleg, jelentős részben felhőtlen, csapadékmentes időre van kilátás. Olykor feltámad a szél, mindössze 30 fok lesz délután. Holnap is derűs idő vár ránk, a nyugati tájak kivételével többfelé élénk marad a légmozgás. 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a száraz idő, felhő alig jelenik meg az égen. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délutánt, 3 óra után is mindenkinek. Majoros Rita vagyok. A következő 3 órát is töltsük együtt remek hangulatban, igazi nyári slágerekkel. Mert hogy itt lesz DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince és a Summertime, de jön majd Lily Ellen is és a Smile. Hamarosan hozom a kalendáriumot, de előtte itt a Black Eyed Peas és a Pump It.
3: 99.5 Best FM.

0: 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel.

99.5 Best FM, a legjobb zenék. Azt ma már megbeszéltük, hogy a balkezesek nemzetközi napja van, és egyébként nagyon sokan írtak már a hallgatóink közül, na majd jövök ezekkel az üzenetekkel is, viszont előtte egy kis kalendárium, hiszen ma az ipolyok ünneplik névnapjukat, úgyhogy Isten éltesse őket, és a mai születésnaposokat, évfordulósokat is szeretettel köszöntöm. 1899-ben született Alfred Hitchcock, angol filmrendező, a feszültségkelt és a borzongatás nagymestere. 1907-ben New York utcáin megjelent az első taxi. 1961-ben, 65 évvel ezelőtt Berlint szöges drót kerítése választották ketté, majd két nappal később megkezdődött a berlini fal építése. 61 éve 1965-ben adták ki a Beatles Help című kislemezét. 29 éve indult útjára a South Park rajzfilm sorozat. Ma van a nemzetközi Filet Mignon nap, és a Prosecco világnap is. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha valaki a kalendáriumhoz hozzászólna, csak nyugodtan tegye meg, ha pedig valaki a balkezesek világnapjához szólna hozzá, akkor is nyugodtan hívjon, vagy írjon. Egyébként többen is írtak már a hallgatóink közül, hogy kipróbálták azokat az úgymond teszteket, amiket Péter írt az előző órában, hát jövök még ezekkel is, de előtte nyugi, és egy kis zene. DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince érkezik a Summertime-mal a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Legutóbb azt az információt kaptam, hogy nagyon sokan vannak az M1-esen Budapest felé Tata és Biatorbágy között. Lassulás, torlódás van ugye főként a külső sávban. Az M3-ason Budapest felé Bagnál a kiépített terelés előtt is több kilométeres a torlódás, legalább 3-4, úgyhogy oda is kell a türelem. Az M5-ösön Röszke felé Kecskemétnél elbontják a terelést, a 81-es kilométernél csak egy sáv járható itt is, legalább 5 kilométeres már a torlódás. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek információja van, megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Budapestről is kaptam egyet Tamástól, hogy a Baross téren, ugye ott a keleti pályaudvarnál baleset történt a Tököli úton, úgyhogy legyen mindenki óvatos. Köszönöm az infókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tényleg gyorsan elrepült ez a délután, már 4 óránál tartunk, jönnek a legfrissebb hírek, aztán Kylie Minogue. És itt lesz a Hooligans is, és a vér nem válik vízzé.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
5: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
6: Újabb bírság az EMAG-nak. Fontos a minőség a tanszervásárláskor. Rendőrt harapott meg egy férfi, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Újra megbüntették az EMAG-ot. 225 millió forintos bírságot kapott a gazdasági versenyhivataltól, mert megint hiányosan teljesítette saját vállalásait. A lépéseket akkor ígérte meg, amikor több éve hatósági eljárás volt ellene. A romániai központú webáruház üzemeltetői a kötelezettségeik egy részét nem teljesítették, vagy saját intézkedéseiket nem az előírt tartalommal valósították meg, emiatt nem segítették elő kellő mértékben a magyar vállalkozások online jelenlétét. Egy hazai kutatás szerint felértékelődtek a minőségi szempontok tanszervásárlásnál. Az áraknál fontosabb lett a minőség és a megbízhatóság az iskola kezdés előtt, de tavaly ez még fordítva volt. A válaszokból kiderül, hogy egy év alatt nőtt azok aránya, akik műszaki eszközt vennének gyermeküknek tanév elejére. A legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon és az okosóra, ami arra utalhat, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Intézkedés közben harapott meg egy férfi egy rendőrt Győrben. A 30 év körüli elkövetőt már letartóztatták. Őt kukák rongálása közben érték tetten a járőrök, ekkor támadta meg a vele szemben intézkedő egyik egyenruhást. A gyanúsított többszörös visszaeső, jelenleg is jó néhány büntető eljárás zajlik ellene, garázdaság és lopás miatt. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Ezúttal egy 2000 állatot tartó Somogyvár megyei telepen mutatták ki a vírust. Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük arról, milyen intézkedésekkel akadályozzák meg a fertőzés terjedését.
7: A legfontosabb a fertőzött állománynak a nagyon gyors felszámolása. Egy 3 kilométeres védőzónában és egy 10 kilométeres megfigyelési zónában lépnek életbe szigorú korlátozások. 30 napig az állatokat csak a sertésekre vonatkozik, a telepről nem lehet kiszállítani, legyen az háztáji állomány vagy nagyobb telep, mindent hatósági állatorvosok fognak felkeresni, megvizsgálják az állatokat, egészségesek-e, természetesen minden állományból mintát is vesznek az afrikai sertéspest is kizárására.
6: Mérséklődött a meleg, jelentős részben felhőtlen, csapadékmentes időre van kilátás. Olykor feltámad a szél, mindössze 30 fok lesz délután. Holnap is derűs idő vár ránk, a nyugati tájak kivételével több felé élénk marad a légmozgás. 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a száraz idő, felhő alig jelenik meg az égen. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 óra után is izgalmas nyári slágerek itt a Best FM-en. Gyerünk együtt tovább, én Majoros Rita vagyok. Érkezik a Well Hello és Tideni dala, a Disco Club. De jön Robbie Williams és az Angels, Shaggy és a Bombastic, és még a Gringo Star is, és a télen nyáron nyár. Kylie Minogue indítja az órát. In Your Eyes.
0: 99.5 Best FM.

95 Best FM, a legjobb zenék. Na, napokban érdemes újra elővenni az igazi klasszikust, az 1973-ban bemutatott Jézus Krisztus szupersztárt, mert hogy 1973. augusztus elején mutatták be Andrew Lloyd Webber és Tim Rice legendás rock operájának a film változatát. Ugye Jézus utolsó napjait meséli el, méghozzá egy lendületes, modern és nagyon különleges formában. A film tele van ikonikus dalokkal, imádom őket, látványos 70-es évekbeli képekkel, nagyon erős érzelmekkel. Ha szeretik a musicaleket, a rockzenét, vagy úgy megnéznének egy igazi klasszikust, akkor így több mint 50 év után érdemes megnézni szerintem akár ma este a Jézus Krisztus szuperszert, ami szerintem nem lehet megunni, bár én bevallom őszintén nem vagyok oda a musicalekért, de valahogy ez egy örök klasszikus, amit újra és újra szívesen megnézek. Úgyhogy ezt hoztam, a mai mozi ajánlóban lehet nézni, lehet táncolni, lehet énekelni a dalokat, amiket itt a Best FM-en is megtehetnek. Shaggyvel jön a Bombastic, aztán hamarosan Eminem is a Lose Yourself.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Look. If you had one shot, one opportunity.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Kaptam egy olyan infót, hogy az M3-ason Budapest felé Bagnál kiépített terelés előtt már 5-6 kilométeres a torlódás, ami kialakult, úgyhogy ezzel kell számolni. Az egyes főútor Óbaroknál pedig aszfalt marás történik, úgyhogy a 35-ös kilométernél félpályás korlátozásra és lassulásra készüljenek. 0-20-55-55-155, én pedig itt készülök a folytatásban is az üzeneteikre. Bárki bármit lát az utakon, bárhol az országban. Nagyon megköszönöm, ha gondol ránk. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 5 óra jönnek a legfrissebb hírek, utána még van egy óránk, hogy együtt rádiózzunk és isteni zenéket hallgassunk, úgyhogy fogjunk is bele a Safri Duóval, jön a Baja Baja. És itt lesz a United is és a Hárman párban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
0: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
5: Újra apad a Duna, 10 pincét érintett a tűz, ismét nemzetközi díjas magyar film érkezik. A híreket Gál Ildikótól hallják. A meleg csapadékmentes idő miatt újra apadásnak indult a Duna. Magyar Péter kormányfő ezt nehéz helyzetként értékelte, és úgy vélte, valamikor vasárnap vagy hétfőn érheti el azt az alacsony vízszintet a folyó, amikor a paksi erőműben jelenleg üzemelő két turbinából egyet ismét le kell kapcsolni. Megjegyezte, a mínusz 140 cm már a teljes reaktor leállítását okozhatja. Beszámolt arról is, hogy már elkezdték megépíteni a fenék küszöböt, amely tartósan segít a vízszint emelésében. Párhuzamosan előkészítenek két 80 méteres bárkát, hogyha szükséges, már napokon belül be tudjanak avatkozni. Felelőtlenül gyújtott tüzet, most közveszély okozás miatt előállították. A 63 éves nő egy 3 hektáros, 10 pincét is érintő tüzet okozott. A szabad téren akart főzni, Balatonfőkajár határában, egy összetákolt tűzrakó helyen. Szerencsétlenségére a tűztáplálásához használt nylon darabot felkapta a szél, és a száraz aljnövényzetre sodorta, ami azonnal meggyulladt. A katasztrófa védelemnek sikerült eloltani. A rendőrség azt kérte, szeles, száraz időben egyáltalán ne gyújtson senki. Kitüzet. A Nemzeti Adó és Vámhivatal megkezdte az adószámlakivonatok és a pótlék értesítők kézbesítését. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linc Mayer Szilviát, a NAV kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
6: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni.
5: Októberben érkezik a magyarországi mozikba Mayer Bernadett Mami Blue című filmje. A főbb szerepekben Füranikót, Vilmányi Benettet, Znamenák Istvánt és Vaskovics Andreát láthatjuk. Az alkotást már külföldön bemutatták, és több díjat is kapott. Mérséklődött a meleg, jelentős részben felhőtlen, csapadékmentes időre van kilátás, feltámad a szél. Mindössze 30 fok lesz délután. Holnap is derűs idő vár ránk, a nyugati tájak kivételével több felé élénk marad a légmozgás. 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a száraz idő, felhő alig jelenik meg az égen. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 5 órát is a hátunk mögött hagytuk már, de azért van egy óra zene, amit még nem hallgattunk meg. Úgyhogy gyerünk, én Majoros Rita vagyok, jön a United és a hárman párban, itt lesz a Simply Red és a Stars, de még a No Doubt dalát is hozom, ez lesz a Just a Girl. A Safri Duo pedig már nyitja is az órát, jön a Bája Bája. Csodás napot!
7: 99.5 Best FM.

99.5 Best FM, a legjobb zenék. Érkezzen a 90-es évek egyik legvagányabb női himnusza, ez pedig nem más, mint No Doubt és a Just a Girl, hogy pontos legyek, 1995-ből. Ebben a dalban megénekli Gwen Stefani, hogy milyen érzés, amikor mi nők egy kicsit korlátozva vagyunk. Amikor azt mondják, hogy te csak egy nő vagy, ezt se tudod, azt se tudod, amikor úgy másként néznek ránk. A dal pedig egyszerre ironikus, dühös, felszabadító, és talán pont ettől működik ennyire jól, vagy működött már ennyire jól a 90-es években. Szóljon a Just a Girl, a No Doubt-tól, amivel úgy igazán berobbantak a köztudatba. Márjon is a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Az M3-oson Budapest felé Bagnál a kiépített terelés előtt 2-3 kilométeres a torlódás. Szintén a főváros felé a Szilas pihenőhely közelében pedig egy műszaki hibás busz veszteg el a 12-es kilométernél a külső sávban, úgyhogy pár száz méteres ott a torlódás, legalábbis ezt írták a hallgatók. 0620-55-55-155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van még, akár innen is információja, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Sting és Seb Mami dala után ez volt a Desert Rose, Kassa Tibi jön, és Dear Henny, és ez annyira te. Én pedig ezzel a dallal búcsúzom itt csütörtökre. Mindenkitől jön White Boy és a Night Shift 6 óra után. Ma pedig ugye, ahogy már említettem, csütörtök van, úgyhogy Milleré a 7 óra utáni sáv. Szép estét és jó bulit kívánok mindenkinek, holnap délben találkozunk. Majoros Rita vagyok, Vízhal.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Olcsó, mint egy éve? Az Aldiban igen! A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
2: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
3: És bedobta!
4: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
3: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
4: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBA Bank, MVM és MOL.
5: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
6: Tedd sebességbe a karriered a Spar Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Aki szervezett már találkát a Blaha Lujza térre, biztosan ismeri az érzést. Tömeg, káosz és soha véget nem érő üzenetváltások, hogy merre vagy. Budapest a Blaha Lujza téri randiponttal végleg lezárja az ott vagyok a fánál korszakot. A tér legújabb szenzációja egy több mint 3 méter magas acélmonolit formájú óriás homokóra, amely a múlt legendás randevú óráját idézi, mely az 1930-as években állt a helyszínen. Az új randipont a metró lejáró mellett a Rákóczi út és a József körút sarkán található. A felületén lévő QR kód zenei válogatásokat, történelmi információkat és interaktív tartalmakat kínál. A randipont célja, hogy a digitális üzenetváltások helyett visszahozza a személyes találkozások varázsát a város szívébe, és arra emlékeztessen, hogy a város elsősorban az emberekről és az ő történeteikről szól.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Építik a fenék küszöböt Pakson. Erdő és bozott tüzek pusztítanak a Nyugat-Balkánon. Esőre nincs sok esély a következő napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megkezdődtek a munkálatok Pakson a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Fenékküszöböt építenek, amely tartósan mintegy 1 méterrel emelheti meg a folyó vízszintjét az atomerőműnél, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Emellett 2 bárkát is a helyszínre vezényeltek, ezek segítségével további 20 centis emelkedést érhetnek el. A kormányfő hangsúlyozta, a legfontosabb szempont a nukleáris biztonság fenntartása. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Nemrég egy 2000 állatot tartó Somogy vármegyei telepen, legutóbb pedig Baranyában 2 helyen mutatták ki a vírust. Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük arról, milyen intézkedésekkel akadályozzák a vírus terjedését.
3: A legfontosabb a fertőzött állománynak a nagyon gyors felszámolása, egy 3 kilométeres védőzónában és egy 10 kilométeres megfigyelési zónában lépnek életbe szigorú korlátozások. 30 napig az állatokat csak a sertésekre vonatkozik, a telepről nem lehet kiszállítani, legyen az háztáji állomány vagy nagyobb telep. Mindent hatósági állatorvosok fognak felkeresni, megvizsgálják az állatokat, egészségesek-e, természetesen minden állományból mintát is vesznek az afrikai sertéspest is kizárására.
2: A vírust vaddisznók terjesztik, a fertőzés Horvátország felől érte el hazánkat. Rendőrt harapott meg egy férfi Győrött. A 30 év körüli tettes hétfő hajnalban éppen kukákat rongált, amikor a járőrök közbeléptek. Megpróbálták megfékezni, de egyikük karját véresre harapta. A férfit őrizetbe vették, majd ma le is tartóztatták, de fellebbezett. A gyanúsított egyébként többszörös visszaeső, garázdaság és lopás miatt is bajba került már. Erdő és bozott tüzekkel küzdenek a Nyugat-Balkánon. Szerbiában mintegy 40 helyszínen ég a növényzet. Montenegróban több tengerparti térségben pusztítanak a lángok, Horvátországban Brač szigetén és Rijeka közelében, illetve Bosznia-Hercegovinában is oltanak tüzeket. A tartós hőség, a kiszáradt növényzet és az erős szél miatt a lángok gyorsan terjednek. Holnap és a hétvégén is derült napos idő vár ránk, esőre nincs sok esély. Péntekre 29-32 fokot ígérnek, szombaton hajnalban néhol csak 7 másút 20 fok fogad majd minket odakint, napközben 30-35 fok lesz, vasárnap pedig már 33-37 fok is lehet. Változás valószínűleg hétfőn jöhet, akkor több felhő jelenhet meg az égen, ezek néhol esőt is hozhatnak, de azért napsütésből is jut még bőven a 30-38 fokban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Mi csütörtökön 6 és 8 óra között úgy pörgetjük a legnagyobb dance himnuszokat a 90-es és a 2000-es évekből, minthogyha ma este már indulna a hétvége. Kató Hétek, ilyen White Boy, héttől csütörtöki rezidensünk DJ Miller a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.

0: nélkül. Ez a Night Shift.
1: És ugye a Mixcloudon belül kit, hol találtok, melyik Night Shift DJ-nek pontosan mi is a profilja. Megpróbálom fejből felsorolni, tehát mixcloud.com/Lauer and Canard, itt a hétfői Classic House mixek megtalálhatóak, Hangya Nagyhával, hogyha a keddi funkit szeretnétek ismételni, DJ Effendi, ő az, aki szerdánként tolja a pop és rádiós lágereket, DJ Miller Hun, aki majd utánam érkezik 7-től 8-ig a legnagyobb dancehimusokkal, aztán D és Slimy Fit Hun, ő pedig Slim Fit Szabi szombatról, hip-hoppal és R&B-vel, DJ Németi pedig a chill, a lounge és a deep house mixeket pakolja fel a mixcloudra, aki pedig az én korábbi vegyes összetételű mixeimre kíváncsi, azt írja be, hogy mixcloud.com/DJ Whiteboy, és a mixek mellett természetesen ott vannak a tracklisták is.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: És hogy első kézből tudjatok értesülni a velünk kapcsolatos információkról, következő buli, a mixeket hol lehet megtalálni, a Night Shift lemezolvasók merre zenélnek a hétvége folyamán, hát csatlakozzatok hozzánk Facebookon is, és Instagramon is, majdnem azt mondtam, hogy vagy, de az a legjobb, hogyha mind a két helyen csatlakoztok hozzánk. Roppant egyszerű a profilunk, Best FM Night Shift, így keressetek minket.

night shift legelején, így indítjuk az estét hétfőtől vasárnapig, és minden nap más-más rezidens csatlakozik hozzám. A csütörtök, vagyis a mai nap a dance zenéki, ami azt jelenti, hogy DJ Millerrel pár perc múlva helyet cserélünk, ő átjön ide, ővé lesz a két lejátszó meg a keverő, és ő pakol még egy órán keresztül a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb klub himnuszaiból és dance slágereiből. Szóval, amíg megejtjük ezt a gyors helycserét, addig szusszanhatok ti is egy picikét, de tényleg csak egy nagyon-nagyon keveset, mert pár perc, pár másodperc, és innen folytatjuk, senki nem menjen sehova.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Mintegy 145 ezer köbméter kőből épül a paksi fenékküszöb. Magyar drogterjesztőket kaptak el Tenerifén. Egyre melegszik majd az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A becslések szerint több mint 6 milliárd forintba kerül a fenékküszöb megépítése a Dunán, Paks és Dunaszent Benedek között. Erről a miniszterelnök beszélt tájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is. Kifejtette, 145 ezer köbméternyi követ építenek be a folyóba. A kormányfő hozzátette, mindkét parton dolgoznak már a vízügyi szakemberek, a kijelölt vállalkozók, a honvédség. Magyar kábítószer kereskedő párt fogtak el Tenerifén. A rendőrség szerint a 30-as éveiben járó férfi és nő egy bűnszervezetet irányított, a felelősségre vonás elől aztán külföldre menekültek. Mindketten felkerültek a hazai top 50-es és az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek körözési listájára. Az ügyben korábban több ezer tőke kendert és mintegy 180 kilónyi marihuánát foglaltak le. A két gyanúsítottat a magyar és a spanyol hatóságok együttműködésével kapták el. Medve bukkant fel a Nógrád vármegyei Szilaspogonyi tónál. Az állatot szerda hajnalban látták a víznél, valószínűleg inni ment oda. A magyarországos medvefigyelő fokozott óvatosságot kér a környéken élőktől. A közelben ugyanis település és állattartó telep is található. A szakemberek szerint a medve várhatóan tovább áll majd. Arra figyelmeztetnek, hogy ha valaki medvével találkozik, ne közelítse meg, ne fusson el, és ne próbáljon közelről fényképezni. Érdemes nyugodtan, lassan hátrálva minél nagyobb távolságot tartani az állattól. Megkezdődött a 25. Szavária történelmi karnevál Szombathelyen. Idén a szokásosnál egy héttel korábban tartják az eseményt. Vasárnapig egyebek mellett koncertekkel, kézműves bemutatókkal, bábszínházi előadásokkal, kiállítással várják a látogatókat. A rendezvény fő látványossága most is a péntek és szombatesti fáklyás jelmezes felvonulás lesz. Erre több száz jelmezest várnak a szervezők. Egyre melegszik az idő, csapadékra egyelőre nem számíthatunk, jönnek a részletek az időjárásról. Viszonylag egyhangú lesz az időjárás a következő napokban. Nagyrészt derült, napos idő várható, esetleg kevéske felhővel, csapadék nélkül. Péntekre 29-32 fokot ígérnek. Aztán napról napra kicsit melegedhet az idő, vasárnapra már 33-37 fok lehet. Felhők majd hétfőn jelenhetnek meg nagyobb számban, egy szakadozott felhősáv vonul át az országon. Hozhat záport, zivatart is, de így is több órás napsütés várható 30-38 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Na el ne felejtsük, kezdjük ezzel, mert aztán hogy hívják őket? Cserépfalu?
3: Ja, Cserépváros,
2: ez egy ilyen ajándék.
3: Így van, ez Cserépfalu, igen, ott voltam a múlt héten szombaton, és nagyon lelkesen jöttek oda a fiatalok a szettem végén, hogy ők az Egri frekvencián hallgatják a Best FM-et, azon belül is a Night Shift-et, és imádják, és szeretik, és hú, egy selfie, úgyhogy, és folytassuk, és csináljuk, hogy még autószerelés közben is az egyik srác azt hallgatja, úgyhogy, mármint, hogy bennünket. El voltam ájúval, hát nagyon akkor... örültem, és ezt meg kellett, hogy osszam egyébként veletek is, egy a kedves kollégákkal, meg hát az egész hallgatóságunkat, így ahogy van.
2: Hát akkor csókoltatjuk a cserépfalvaiakat, hogy cserépfalújakat, szóval igen. Na szóval nektek ott hatalmas pacsik
3: meg az egész frekvenciát hallgatóknak.
2: És természetesen az egész, nyilván. Ahol most pont úgy, mint itt nálunk a Pesti frekvencián is, dance szól még egy órán keresztül, köszönhetően a mi csütörtöki dance felelősünk, meg így Jimmy Neve.
3: Én nyomom.

0: zenék mixben.
1: Na segíts, a szévár szót, azt felismerem benne, de ez a ez nekem valamiért a szeszélyes évszakokra. Azaz, nem, az 80-as évek.
2: Abszolút, ez egy ilyen breakdance-es szinti téma egyébként. Hogy pontosan mi volt, ezzel most megfogtál. Pedig egyébként az a vicces, hogy fönn is van a polcon. És ugye például sokakat a kollégáim közül pont ez a dallam idegesít benne. Hogy tök jó ez a dal, meg ilyen vokálhozos, jaj, meg izé, szép és jó, de hogy nem kéne bele a tingli-tangli szinti. Nekem tetszik, mert ugye...
3: Abszolút jó.
2: Régen ez nagyon ment.
1: Ez egy régi új Bob Sinclair dal egyébként, ugye az SOS-nek, a Szévár Szólnak, ugye hát egy ilyen saját maga által felpimpelt, felvokálozott, picit megvalósított verziója.
2: Szenzációs egyébként az öreg Bob.
1: Az öreg Bob, nem tudom hány éves az öreg Bob, de annyi évesen szeretnék, de nem, én most szeretnék úgy kinézni, mint ahogy ő, annyi évesen, mint most.
2: Te szerte először azért tett, hogy úgy nézzen ki, ahogy utána, mert most, hogy újra jól nézzen ki, vagy én nem tudom, mert
1: gyönyörűen
2: egyszerű, úgy,
1: hát arra meg, hát, hogy van haja, hát
2: ezt
1: meg...
2: torna órára, tudod.
1: Igen, de tényleg, hát ez a haját, azt meg egy közösen így elzokogjuk itt ketten, mert hát, hogy neked már semmi, és egy haladok a felé, hogy
2: hát,
1: itt...
2: Hát nekem nincs, én maximum ilyen halakat tudnék rátűzni, és akkor hajabusra.
1: Anya, te vagy az.

0: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel a Best FM-en.
1: New Shoes, I Can't Wait, utána néztük, ugye a Huszenföld a te barátod.
2: Megkugliszta a Sanyi.
1: Az öreg jó kis Huszenföld azért az, na, azért igen, az mindig segít.
2: Csodákra képes.
1: Hát ez egy 40 éves dal, 86-os.
2: Bizonyám, mondom, én emlékszem rá, hogy ezt, amikor először a kezembe fogadtam, 12 öncses korong formájában, akkor teljesen, ó, teljes volt a boldogság is az öröm.
1: Nyomtad rá teljesen robotot, amely
2: próbálkoztam egy kis elektrik bugit, tudod, de hát azért kisország kisztároknak.
1: Na, de viszont ezt a kisországot ezzel minden hétvégén tisztességesen körbeutazott, már lesz a menet most.
2: Pénteken a szokásos kis belvárosi borbár kanyar, ugye hát az nem egy bonyolult művelet, megyek, jövök, közben meg 6 órát zenélgetek.
1: Így?
2: Nagy örömmel, aztán utána pedig a Szelidító és a rezidenciám, ahova ugye ezen a nyáron négyszer is érkezem. Ez egyébként a harmadik állomást tesz, és még egyszer megyek majd nyár végén, úgyhogy alig várom, és most egész éjjel csak én leszek este 10-től hajnal 4-ig, úgyhogy kalandra fel, aki szeretne tartson velem.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it on? 1, 2, 3.

0: time from the top. Can we hear that guy one more time? One more time. That's hit it and quit.
1: Go ahead.
0: Can we hit it and quit?
2: Best FM. Can we hit it and quit? A legjobb zenék. Mixben. A lemezjátszóknál. DJ Miller.
3: És akkor a jövő csütörtök az meg augusztus 20-a lesz, de hát van egy olyan tippem, hogy ott a hosszú hétvégére való tekintettel ott nagyon megmész.
4: Igen, én egészen pontosan 19-étől így elindulok, és akkor így 23-án fogok hazajönni.
3: Kivételesen nem szivatlak magyar mixel.
4: Ja, rendes tőle. Meg ugye én idén már egyet letettem az asztalra, március 15-a alkalmából, ha jól emlékszem.
3: Jó, figyelj, a hangyával már pont azt beszéltük, tehát a hangya kérdezett rá kedden, hogy...
4: Magyar funky?
3: Igen, mert hogy ő meg pont úgy jön ki majd, hogy október 23-a az péntek lesz, és hogy mert hogy érzi a bugit, hogy most lenne egy csomó olyan jó
4: igen,
3: magyar funky.
4: A régi Back to Black-ektől
3: és
4: elkezdve belegondolsz.
3: És azért neki ez már negyedik magyar mixe lesz, szóval azért na.
4: Ja, aha.
3: Oh, yeah.
4: Ja, hogy ő már követett el ilyesmit.
3: Ó, nem is egyszer. Ah. Minden, de figyelj, erős lesz ez a hosszú étvége, neked tudom, úgyhogy minden, de észbe tartjuk, lesz az le, jön még majd
4: tudom,
3: ki.
4: Tudom, tartozom egyel már megint.
3: De hogy is, te csak annyival tartozol, hogy akkor azért jövő csütörtökön azért gyere, légy szíves, jó?
4: Nyilván, itt ezek.
3: Én inkább köszönjük szépen
4: ezt a tartalmat. Én is köszönöm, hello, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Havi 50 milliárdos kiesést okozna Paks leállása a büdzsének. Újabb drónok hatoltak be Romániába. A hőség fokozódik majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újra apadásnak indult a Duna, szükség van azonnali beavatkozásra és hosszabb távú megoldásra is a paksi atomerőműnél. Egyebek mellett erről beszélt tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a fenékküszöb építése és a bárkák alkalmazása most egymást kiegészítve a legmegfelelőbb a helyzet kezelésére. A vízszint ugyanis vasárnapra hétfőre elérhetné a mínusz 132 centis szintet, amikor a most működő két turbinából egyet már le kéne állítani. A középtávú vízügyi előrejelzések sem biztatóak. A teljes paksi termelés kiesése legalább havi 50 milliárd forintos veszteséget okozna a költségvetésnek, a magas importárakat pedig a magyar gazdaság is megérezné. Vízhiány miatt leállt 10-ből 9 kis vízerőmű Csehországban. Ez több mint 1400 ilyen létesítményt érint. A leállás azonban nem okoz komoly problémát az áramellátásban. A nagy vízerőművek mind üzemelnek, bár egy részük csökkentette termelését. Újabb drónok hatoltak be Romániába, a Duna-delta térségében az ukrán-román határ mentén hajnalban, illetve reggel légtérsértéseket észleltek a román radarok. Mindkét esetben felszálltak a légierő F-16-os harci gépei, de nem nyitottak tüzet. Délután aztán egy román tengerparti üdülőtelepen vízben sodródó drón darabjai értek partot, robbanóanyag nem volt a szerkezeten. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis a magas nyomású légköri rendszerek, vagyis az anticiklonok határozzák meg, mondja Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztályvezetője.
2: Egy anticiklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és ez nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek. Egyik anticiklonból egy másikba csöppentünk, és gyakorlatilag egy-egy hidegfront szakította meg nagyon rövid időre. Ez ismétlődését mutatja az anticiklonális helyzeteknek. Most sajnos pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor ugye inkább az anticiklonok dominálnak, és inkább a hőhullámok mutatják meg az erejüket.
1: Holnap és a hétvégén is derült napos idő vár ránk, esőre nincs sok esély. Péntekre 29-32 fokot ígérnek, szombaton hajnalban néhol csak 7 másút 20 fok fogad majd minket odakint, napközben 30-35 fok lesz, vasárnap pedig már 33-37 fok is lehet. Változás valószínűleg hétfő jöhet, akkor több felhő jelenhet meg az égen. Ezek néhol esőt is hozhatnak, de azért napsütésből is jut még bőven a 30-38 fokban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: TV történelmi pillanat volt, amikor Madonna Britney-vel smárolt a diátadon, a rendező pedig azonnal mutatta Justin Timberlake arcát, mert hogy ő és Britney egy-két hónappal azelőtt szakítottak. Hát ez a nagy hármas itt lesz a következő órában. Britney Spears hozza majd a Toxicot, Madonna pedig Justin Timberlake-et és a 4 Minutes című dalt már is.
3: Ez a Night Shift a Best

0: Best FM-en a legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Spears életrajzi film készítői legutóbb attól tették függővé, hogy raknak-e még pénzt a projektbe, hogy a Michael Jacksonról készült mozi hogyan teljesít majd a jegypénztáraknál. Hát az múlt héten lépte át az 1 milliárd dolláros bevételt, úgyhogy ebben az életrajzi mozi műfajban szerintem még van lehetőség. Jön Britney és a Toxic.

A legjobb zenék péntek meccs Kispest, úgyhogy autósok készüljetek, de szerintem ti aztán nagyon jól tudjátok, hogy ilyenkor mi van. Hát megállni tilos tábla mindenhol. Holnap délután 2-től egészen este 10-ig. Leginkább Jászmin utca, Szegfű utca, Gosztonyi Lajos utca, Tóth Árpád utca, illetve Viola utca és vonzás körzete az, ami ezekkel a táblákkal majd érintett lesz.

Best FM, a legjobb zenék egy óra alatt kb. 13-14 dal. Így nyomta le azt a nagyon csekély számú európai koncertjét, a TLC, amelyek júniusban és júliusban voltak láthatóak és hallhatóak. Egyfajta bemelegítés volt ez a Salt and Pepával, illetve az En Vogue-gal közös turnéjukra, amely majd szeptemberben indul az Egyesült Államokban, és hogyha ott is hasonló arányban nyomják a többi zenekarral együtt, hát akkor az 3 óra tömör gyönyör lesz, mert azért a Salt and Pepának és az En Vogue-nak is igen komolyabb diszkográfiája. A TLC érkezik a Waterfalls-al itt a Westen, a legjobb.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Újabb házi sertéseket támadott meg az afrikai sertéspest is. Kukarongáló harapott meg egy rendőrt Győrött. Esőre nincs sok esély a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megkezdődtek a munkálatok Pakson a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Fenékküszöböt építenek, amely tartósan mintegy egy méterrel emelheti meg a folyó vízszintjét az atomerőműnél, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Emellett két bárkát is a helyszínre vezényeltek, ezek segítségével további 20 centis emelkedést érhetnek el. A kormányfő hangsúlyozta, a legfontosabb szempont a nukleáris biztonság fenntartása. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Nemrég egy 2000 állatot tartó Somogy vármegyei telepen, legutóbb pedig Baranyában két helyen mutatták ki a vírust. Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük arról, milyen intézkedésekkel akadályozzák a vírus terjedését.
2: A legfontosabb a fertőzött állománynak a nagyon gyors felszámolása, egy 3 kilométeres védőzónában és egy 10 kilométeres megfigyelési zónában lépnek életbe szigorú korlátozások. 30 napig az állatokat csak a sertésekre vonatkozik, a telepről nem lehet kiszállítani, legyen az háztáji állomány vagy nagyobb telep. Mindent hatósági állatorvosok fognak felkeresni, megvizsgálják az állatokat, egészségesek-e, természetesen minden állományból mintát is vesznek az afrikai sertéspest is kizárására.
1: A vírust vaddisznók terjesztik, a fertőzés Horvátország felől érte el hazánkat. Rendőrt harapott meg egy férfi Győrött. A 30 év körüli tettes hétfő hajnalban éppen kukákat rongált, amikor a járőrök közbeléptek. Megpróbálták megfékezni, de egyikük karját véresre harapta. A férfit őrizetbe vették, majd ma le is tartóztatták, de fellebbezett. A gyanúsított egyébként többszörös visszaeső, garázdaság és lopás miatt is bajba került már. Erdő és bozott tüzekkel küzdenek a Nyugat-Balkánon. Szerbiában mintegy 40 helyszínen ég a növényzet. Montenegróban több tengerparti térségben pusztítanak a lángok, Horvátországban Brač szigetén és Rijeka közelében, illetve Bosznia-Hercegovinában is oltanak tüzeket. A tartós hőség, a kiszáradt növényzet és az erős szél miatt a lángok gyorsan terjednek. Viszonylag egyhangú lesz az időjárás a következő napokban. Nagyrészt derült, napos idő várható, esetleg kevéske felhővel, csapadék nélkül. Péntekre 29-32 fokot ígérnek. Aztán napról napra kicsit melegedhet az idő, vasárnapra már 33-37 fok lehet. Felhők majd hétfőn jelenhetnek meg nagyobb számban, egy szakadozott felhősáv vonul át az országon. Hozhat záport, zivatart is, de így is több órás napsütés várható 30-38 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az előző órában említett Britney Spears, Madonna, Justin Timberlake hármas igazából azért egy négy tagú felállás volt, csak hát amikor a rendező Justin Timberlake arcát mutatta, pont lemaradt arról, hogy Madonna Christina Aguilera-val is csókolozott a színpadon. Hogy Christina Aguilera sem maradjon ki, ebben az órában ő is érkezik majd.
3: Ez a Night Shift a best.

FM a legjobb zenék, így utólag visszagondolva nyilván költői volt a kérdés, hogy vajon a Deep Dish egy Classic House bulin játssza-e majd azt a tracket, amit a Deep Dish egyik fele Saram jegyez. Hát akik ott voltak Óbudán, ők már tudják a választ, hát persze, hogy játssza. Hát pörgetik orva a szájba. Party all the time, jön Saram itt a Besten a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, ugye nincsenek erre vonatkozó tiltások, én azért azt mondom, hogy mindenki tartózkodjon az autómosástól, jó? A kárvast most mi is csak így zenében idézzük meg, pedig az időjárás az holnap abszolút alkalmas lenne arra, hogy lecsapassuk az autót. 31 fokos nappali maximum mindenhol, se

Best FM a legjobb zenék 24 januárjában adta közre azt a listát a Rolling Stone magazin, amelyen a 21. század 100 legjobb R&B dalát állított a sorrendbe, vagyis ezen a listán volt egy éves, de 22-3 éves dal is. A 100 között a 41. helyen végzett a most érkezett dal. Néo érkezik a szó.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Magyar kábítószerkereskedőket kaptak el Tenerifén. Ne fotózzunk, ha medvével találkozunk. Egyre melegszik az idő, esni nem fog. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A becslések szerint több mint 6 milliárd forintba kerül a fenékküszöb megépítése a Dunán, Paks és Dunaszent Benedek között. Erről a miniszterelnök beszélt tájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is. Kifejtette, 145 ezer köbméternyi követ építenek be a folyóba. A kormányfő hozzátette, mindkét parton dolgoznak már a vízügyi szakemberek, a kijelölt vállalkozók, a Honvédség. Magyar kábítószerkereskedő párt fogtak el Tenerifén. A rendőrség szerint a 30-as éveiben járó férfi és nő egy bűnszervezetet irányított, a felelősségre vonás elől aztán külföldre menekültek. Mindketten felkerültek a hazai top 50-es és az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek körözési listájára. Az ügyben korábban több ezer tőke kendert és mintegy 180 kilónyi marihuánát foglaltak le. A két gyanúsítottat a magyar és a spanyol hatóságok együttműködésével kapták el. Medve bukkant fel a Nógrád vármegyei Szilaspogonyi tónál. Az állatot szerda hajnalban látták a víznél, valószínűleg inni ment oda. A magyarországos medvefigyelő fokozott óvatosságot kér a környéken élőktől, a közelben ugyanis település és állattartó telep is található. A szakemberek szerint a medve várhatóan tovább áll majd. Arra figyelmeztetnek, hogy ha valaki medvével találkozik, ne közelítse meg, ne fusson el, és ne próbáljon közelről fényképezni. Érdemes nyugodtan, lassan hátrálva minél nagyobb távolságot tartani az állattól. Megkezdődött a 25. Szavária történelmi karnevál Szombathelyen. Idén a szokásosnál egy héttel korábban tartják az eseményt. Vasárnapig egyebek mellett koncertekkel, kézműves bemutatókkal, bábszínházi előadásokkal, kiállítással várják a látogatókat. A rendezvény fő látványossága most is a péntek és szombatesti fáklyás jelmezes felvonulás lesz. Erre több száz jelmezest várnak a szervezők. Egyre melegszik az idő, csapadékra egyelőre nem számíthatunk, jönnek a részletek az időjárásról. Holnap és a hétvégén is derült napos idő vár ránk, esőre nincs sok esély. Péntekre 29-32 fokot ígérnek, szombaton hajnalban néhol csak 7 másút 20 fok fogad majd minket odakint, napközben 30-35 fok lesz, vasárnap pedig már 33-37 fok is lehet. Változás valószínűleg hétfő jöhet, akkor több felhő jelenhet meg az égen, ezek néhol esőt is hozhatnak, de azért napsütésből is jut még bőven a 30-38 fokban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Természetesen a következő 60 percben is érkeznek hazai előadók, ha bár ez a nevükből nem lesz teljesen egyértelmű, mert hogy jön majd 10 és 11 óra között a Compact Disco, a Follow the Flow, a TNT, illetve a Margaret Island. Rajtuk kívül pedig még hallható lesz majd Flo Rida, Coolio, Jennifer Lopez és a Black Machine is.
2: Ez a Night Shift a

Hát csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsátok.

Pon sétált be először egy elvonóra Amy Winehouse, akkor még férjével Blake Fielderrel együtt, de gyakorlatilag ahogy vége lett a kúrának, már másnap rögtön egyből inni kezdtek, és hát sajnos nem csak ez az elvonó, de az ezt követő szánta

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ma augusztus 13-án van a balkezesek világnapja, és hát vannak olyanok, akik ugye duplán ünnepelhetnek. Én igyekszem nem két balkezeskedni a mai utolsó 60 percet, továbbra is a 90-es és a 2000-es évek legjobbjai hozom majd. Itt lesz a Faithless, Jerry Halliwell, a Texas, a Kings of Leon és Armand Van Helder is.

Best FM a legjobb zenék, mivel egy Manchester illetőségű zenekarról van szó, ezért nagyon sokan, nagyon sokáig úgy gondolták, hogy a nevükben az M betű az Manchesterre utal. Nem. A csapat alapítójára, az ős

Best FM a legjobb zenék. Nem tudom, hogy a Faithless-en kívül van-e még olyan zenekar, aki a frontemberével is, és aztán a frontembere nélkül is lépett fel a szigeten. Hát nagyon remélem, hogy ez nem egy történetnek a bekeretezése, az eleje és a vége, hanem az első fejezet lezárása, és aztán innentől kezdődik egy új fejezet. Mert ugyan nagyon-nagyon szomorú, hogy Maxi Jazz már nincs közöttünk, de azért akik kint voltak a szigeten, látták, hogy ez a Faithless, ez így ebben a felállásban is borzasztó erős. Jön az Insomnia!

zenék, akinek ez a mai 13-a nem volt túlságosan szerencsés. Nézze a jó oldalát, lehetett ez volna péntek 13-a, de nem az volt. Péntek az holnap lesz, a csütörtök meg ennyi volt. Úgyhogy zárom a mai Night Shift-et, holnap a Night Shift Extra-ban a keddi hangulatot idézzük majd meg DJ Hangyával is, persze a legjobb funky zenékkel, szóval 6-tól funkit pörgetünk 120 percen keresztül majd holnap este. Jön a Kings of Leon, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.